Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

akkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Beszélgetünk itt sok mindenről, például arról, hogy egy szexárdi buszmegállóval
4: milyen jól néz ki.
3: Csodálatos dolgot műveltek. Nagyon szép, nézzétek meg. Írjátok a Google-ba, hogy szexárd. K és S-szel kell
4: igen,
3: írni.
4: Igen, X-et használjátok.
3: Ne X-et használjátok, mert mások villogó pop-up-ok jelennek meg a képernyőn. És itt írjátok egy buszmegálló. Szóval ez a lényeg, nagyon jót fogtok derülni rajta. Hát igen, igen.
4: Szexádi holub. Miért nem Golub?
3: Golub lehetett volna. Nálunk Golub lenne, igen.
4: Érkezőket érdekes látvány fogadta, igen. Nem tudom, hogy azóta így áll-e, de szerintem most már, hogyha ilyen látványosságot, akkor alig, ha nem így gondolom, hogy hagyják így, nem?
3: Nálunk tehát ez körülbelül 2 percet lenne. Tehát odaraktak egy régi fotelt, odaraktak egy lavos párnát, ott van egy ilyen kemping szék.
4: De nem a sörre gondol, nem. Most, hanem egy ilyen
3: szerelem.
4: Szív, piros
3: és
4: párna.
3: Akkor ez egy ilyen trash tuningolt buszmegálló tulajdonképpen.
4: Van egy két ilyen régi szőnyeg, kicsit ilyen romkocsma jellegű hangulatot ad.
3: Mi szőnyeg is van, tényleg.
4: Igen, szőnyeg is van. Van egy ilyen klasszik szék, amit hogyha bárhova kitesztek, ott másnap már ülni fog valaki is visszajelent.
3: Fröccsöntött. Igen. Ilyen székecske. Nagyon szép ez az installáció. Nagyon jól néz ki. Én meg vagyok róla győződve, hogy én már Szabadkán is láttam azért hasonlót, tehát hogy valahol oda volt húzva egy ilyen riszrosz régi fotel. Én valahol láttam ilyet Szabadkán.
4: Ez lehetett
3: látni.
4: Nem biztos, hogy ellopnák egyébként. Most ezen gondolkodom, ugye nagyon sokszor, legalábbis nekem az biztos az élményem, hogy sokszor zajlanak ezek a lomtalanítási akciók, ami most is aktuális. És nyilván, amikor a konténer közelében helyezünk el ilyen régi bútorokat, akkor előbb-utóbb az eltűnik. Általában a legelsőt, vagy az elsőként kiérkező banda, aki lefoglalja az adott konténert, azok szoktak ezeken ülni. Egyébként, amíg tart az akció, és akkor ugye ők az elsők, akik átnézik a szajrét, igen, ami kiérkezik, igen, mindig igen, frissen. Hogy mi az, ami hasznosítható, mi az, ami nem. De amikor az emberek csak úgy random kitesznek, én már erre is láttam példát, és ez nem felelőtlenség igazából, tehát hogy így tisztán arról van szó, hogy kiteszik az utcára, és akkor vigye, akinek kell, nyilván, alapon, a régi fotelt és hasonlókat.
3: Nézem, Attila, bocsánat, ne felejtsd, hogy beírt, hogy szexárd busz megálló itt a Viberen nekünk, és nézem, hogy most miért írja ezt, és írja, bocsánat, rossz helyre, beírta a Google-be, megnézte az Attila. Bravo.
4: Rossz helyre ment, Ati.
3: Nem van, jó, van, nézd meg, érdemes. Na ne haragudj, és akkor kiteszik, igen, és
4: ez olyan, mint a Facebook csoportokban, amikor ilyen név kezdeményezéseket lehet látni, posztként, mert a rossz keresősába akart rákeresni valakire.
3: Nem érti.
4: Természetesen személyre.
3: Mit akartál mondani? Tehát ugye az volt egyek, hogy akkor felvészítik.
4: Hát időnként látok azért ilyen bútorokat kihelyezve, tudod, így a szemetes mellé, a házak előtt, és ezeket nagyon, tehát láttam már olyanra példát, hogy most nyilván nem egy világbajnok fotel, nyilván nem azért tették ki, mert annyira jó lenne. Lehet, hogy kicsit ideje múlt, vagy idejét múlt, de magában azért az elképzelés, a gesztus az szerintem mindenképpen pozitív, ami arra utal, hát vigye, akinek ugye szüksége van rá, ingyen. És ezek nagyon sokáig kint szoktak így ragadni. Tehát én konkrétan tudok egy fotelről, ami így ott állt, nem tudom, így hónapokig az utcán. Lehet, hogy akkor így fogta az ember, és így visszavitta a házba.
3: Felgyújtotta.
4: Betüzelt vele. Szóval ebből kiindulva, hogy nem mindig kell azért az embereknek az ilyen bútor.
3: Nyilván.
4: Lehet, hogy ott maradna végül is valameddig egy ilyen fotel, egy busz megállom.
3: Igen, jók ezek a fotelek. Ezek is tényleg olyan dolgok, amik egyik pillanatról a másikra, hogyha kimennek a divatból, akkor először csak kimennek a divatból, aztán mondjuk eltelik 10 év, és akkor már ilyen végtelenül undorítóan rondává változnak 10 év alatt. Annyira kimennek a divatból, és ismerünk ilyen szetteket, amiket így látunk. Én például ismerek egy ilyen fotelt, ami fent van már, hát most már hónapok óta is kínálgatják, és most már nem indult valami, nem tudom, 100 euróról most már ingyen vihető, mert így senkinek se kell, és így csak valaki vigye már el.
4: Én láttam ilyen posztot igazából.
3: Ez tényleg
4: ahol így még ilyen sértődött szöveg is volt mellékelve.
3: Igen, hogy miért nem kell?
4: Igen, most már ingyen is, még így sem.
3: Igen.
4: Nem érték az emberek.
3: Vidd el!
4: Nem tudom, pedig egyébként vannak ilyen csoportok is a Facebookon, ahol így el lehet ajándékozni, vagy adni is adott esetben, de én konkrétan tudok olyan személyt is, aki pont egy ilyen csoportban keresett egyszer fel valami régi szekrényen kapcsán, aki így el is viszi a szekrényt. Hát most igazából ő megpróbál ebből valamilyen nyerességre szert tenni, teljesen evidens, tehát ő így elviszi, nyilván, ingyen, neked nem kell, és akkor ő megpróbálja értékesíteni valahogy, egy kicsit helyre pofozza, mit tudom én. Tehát jó van, ő foglalkozza vele. Nyilván az embernek, akinek nincs ideje, és tényleg ingyen szeretné odajándékozni, annak az a legfontosabb, hogy valaki elszárítsa. Persze. Ez az a csávó ki is jött egyébként ilyen orbótlan, rettenetes, nagy méretű szekrényekért egyszer hozzánk, és megérkezett egy ilyen régi Ford Focus-szal, aminek még tető csomagtartója sem volt, és akkor így néztük, hogy hát de jó, ez így nem fér be. ez nem. Tehát így érlik felkészületlenül érkezett.
3: Jaj.
4: És aztán a végén ő oldotta meg, de így próbált rábeszélni, hát esetleg akkor az én kocsim, most mondom, nem, nekem ezen a lényeg, mondom, hogy odadom ingyen, de akkor vigyék el. Tehát így segítek kivinni az utcáig, és így lezárnám ezt.
3: Persze,
4: a történetet.
3: Tehát, hogy nem, innentől kezdve, végén pont ez a lényeg, hogy vigyed el. Tehát nem.
4: Igen, és akkor
3: mennyit, mennyit kértél ezért, vagy ingyen volt?
4: Ez ingyenű, elszállította.
3: Hát akkor meg főleg. Hát
4: azért
3: akkor
4: kellett pakolnom szameg, mert végül egy ismerősét küldtek ki, aki traktorral érkezett meg egy ilyen hatalmas méretű pótkocsival, aki szintén egyedül volt, és hát mondták, hogy segítenék fel, és akkor én cipekedtem ott, így emeltik ott fel a szekrényt azért, hogy a csávónak össze legyen, amit aztán elad.
3: Igen.
4: De na, lényeg az, hogy elment igazából az a szekrény. Hát nem, sokszor nem tudunk ezekkel mit kezdeni igazából. Tényleg nagyon nehéz értékesíteni.
3: Nehéz.
4: Kinek kéne igazából, tehát így fenebás, meg ilyen keserédes ennek a hangulata, mert igazából, tehát amikor ránézel ezekre a cuccokra, most akár egy szekrény, akár egy ilyen ülő garnitúra, hogyha nincs nagyon lerongyolódva, akkor azért az a gondolat az embernek, hogy hát így sajnálod, mert mit tudom én igazából, tehát főleg ezek a régi szekrények, ezeket azért még minőségi anyagokból készítették, ugye nem véletlenül ilyen rohadt nehezek, tehát hogy így érted. De hát idejét múlt, hát most mit tudom én, a 40-es, 50-es években volt az divat,
3: így van, így
4: akkor
3: van,
4: volt
3: így
4: szép
3: van,
4: az a díszítés, most már így nem tudod elképzelni, értem én, hogy nincs egy lazulás rajta, meg tökéletesen záródnak az ajtók, meg minden szuper, de hogy nem tudod elképzelni.
3: Igen, ez vannak ezek a
4: mémek, hogy keserédes, mert úgy kidobod, akkor ilyen értékes, nem tudom, most mit tudom én
3: de senkinek se kell, de senkinek se kell.
4: Földarabod, akkor így tönkre teszed, így megbecsereríted valakinek a munkáját.
3: Meg a másik, és ezt tapasztalatból mondom, leviszed a pincébe, vagy bárhova, megeszi a szú egy pillanat alatt. Tönkre teszi a fát.
4: Igen, meg amit leviszel a pincébe, vagy felviszel a padrásra, és azzal a címszóval, hogy ez még jó lehet, jó jöhet valamire, azok a tárgyak kivétel nélkül mindig arra a sorsra jutnak,
3: így van.
4: Hogy a ház közben gazdát cserél, mert ugye kihalnak, meghalnak ugye az eredeti tulajdonosok, és akkor az aztán nem tudom, 30 évvel később fogja, fölmegy a padlásra, mert le akarja szigetelni, és akkor kidobál mindent.
3: Persze,
4: igazából.
3: Persze,
4: tehát mégis csak átruházod a kidobási folyamatot.
3: Igen, csak egy problémát örökölsz, és adsz. Van ez a mém, ugye, hogy a,
4: soha nem
3: hogy
4: fog
3: a nagyszüleinktől, meg a korábbiaktól, hogy milyen bútorokat örököltünk, és akkor tudod, ilyen Biedermeier komód, meg minden, és akkor ma meg már mégis, hogy ilyen minimalista, IKEA-s fehér asztal. Tehát, hogy ilyen formátlan, igen, meg igen, az egész. Tehát, hogy na, ennyi. Tehát, hogy mi már ezeket örökítjük tovább. Tehát, hogy semmiféle dísz, vagy valami annak idején még ezek ilyen gyönyörűen kifaragott mintás.
4: Valaki
3: de
4: tudja
3: az annak
4: hasznosítani.
3: A kornak volt a sajátja. És tudod, ez lehet, hogy szégyengyalázat, meg lehet, hogy az ősök azok nagyon szomorúak ez miatt, de az az igazság, hogy tényleg nem tudsz vele mit csinálni.
4: Mit csinálsz?
3: Sokat fel is kell újítani, restaurálgatni, mert azért letörtek, meg lepattant, meg belement a szú, meg. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek így létező jelenségek.
4: Láttam egy tök jó megoldás, ez is ilyen részmegoldás, most ehhez is egy szekrény kell. Például, hogy ilyen kicsit ilyen rusztikusabb, kinézetű, modern fürdőszoba, ahol egyébként ez a modern stílusú, vagy nem is az, amit tehát olyan mosdókagyló, amit így ráhelyezel a szekrényre, tudod, tehát rajta, majd kívül áll, tehát ilyen agyaktálszerű valami. Igen. Nagyon szép egyébként az a világ is. És akkor ezt egy ilyen régi komódra vagy szekrényre tették rá, de az így teljesen át lett lakkozva, nyilván ugye ki lett vésve az oldalán, nem tudom, ott akkor ilyen áramcsatlakozóban, tehát ilyen full modern hatású, de közben hozza ezt a régiest. Tehát ilyenekre lehet használni, de most így mikor csinálod ezt így meg ez is egy ilyen szekrényre, az összes többi az mehet a kukába. Én most egyébként azért vagyok tele ilyen élményekkel, mert jó barátom ugyanezt csinálta végig igazából, hogy a padlást ürítette, mert szigetelni szerette volna, és segítettem lepakolni. Igen. A világ legnagyobb szekrény és a legnehezebbek voltak fenn, hogy ezzel lehoztuk őket. Ez ilyen kecskelábas ráadásul, tehát tudod, hogy mindenhova beakad, meg igen, törik, igen, meg igen. Nem tudom, mindent csinál, és onnan ilyen mindenfajta régi Erisrosz tárgyak, fadarabok, ilyen gerendot, de ilyen rövid, nem tudod semmire, azért hát félretették, és akkor rengeteg ilyen volt, és azért
3: persze,
4: a csúcspontja az egésznek,
3: semmit.
4: Tudod, mi volt?
3: Na?
4: Egy ilyen, két méter, mondjuk egy másfél méter hosszú ilyen vasrúd, ami körbe volt tekerve ilyen, meg ragaszgatva régi újságpapírral, és így megemeltem, és így ott tudom, hogy majdnem sírvet kaptam, mert aztán akkor derült ki számomra, hogy ez belül is vas, ez be van öntve, egy ilyen nagy ilyen...
3: De az mi? Az
4: nem tudom. Nem tudom, tehát azt tényleg így arra van, hogy nem tudom, elvidd az ott padba, és igen. Akkor kapsz érte valamit.
3: Igen.
4: Mi volt az?
3: Pont egy ilyen hiányzik. Pont ez hiányzik az életemben.
4: Érted, hogy mi történt az? Mi volt az?
3: Érhetetlen. Minek?
4: És mennyien tárgy van, ami körülvesz minket?
3: Nem dobott ki, jó lesz még valamire. Tehát
4: üvegek, azokban is volt. Az üvegek, igen. A padlás, tehát üvegek. Az elmúlt 50 évből. Hát, de úgy érdekes, hát ilyen különböző formavilágokat látsz, hát ugye megcsodálod, aztán pedig így bedobod a kukába. Tehát mit csinálsz?
3: Gyakorlatilag egy. Nem, tényleg ma már nem ez a, tehát hogy más a trend, meg nem is a trend, hanem más a felfogás. Meg ugye sokan laknak például kislakásokban, kislakóközösségekben, ilyen városi környezetben, nem mindenki tud házba menni, nem mindenkinek van helye. Tehát hogy azért ezek a dolgok, hogy így megszoktuk, hogy ugye a nagy portákon, a nagy házakban semmit sem dobunk ki, mindent elraktározunk,
4: jó, de ez
3: és soha nem érünk hozzá, tehát ott lesznek.
4: Rájöttünk már sokszor igazából, hogy ez a tőlünk visszafelé generációkra persze, vonatkozott,
3: van,
4: akiknek
3: van,
4: azért megvolt az a traumája.
3: Így van, tudod, így van, tehát pontos okuk volt
4: hogy,
3: arra.
4: Hogy igen, hogy raktározni kell, biztonsági zónát képíteni, akár az élelmiszer tárolás, akár minden más területén, mert egyszerűen nem tudod, hogy mikor fog valaki tudod, érkezni azzal, hogy akkor így ez mostantól a miénk, vagy tudod, egyik, elvesznek persze, mindent, vagy persze. Nem tudom. Tehát,
3: az egyik jó példa erre ezek az ilyen hatalmas nagy hűtőszekrények, tudod, ezek a fekvő nagy hűtőládák.
4: Igen.
3: Mert ezeket például a mai világban ugye nagyon sokan megveszik, leviszik mondjuk a pincébe, és akkor telepakolják hússal, és felhalmoznak egy évre előre mindenféle húst, és most így reális, hogy bennünk, hogy szükség van. Tehát, hogy így, amikor kimész, és két percen belül egy pincébe, és akkor telepakolják hússal, és felhalmoznak egy évre előre mindenféle húst, és most így reális, hogy bennünk, hogy szükség van. Tehát, hogy így, amikor kimész, és két percen belül egy boltba ott vagy,
4: nincs. Valahol megveszel,
3: és csak hát az embereknek ott van a trauma, tehát

0: elképesztő rekord, nem is tudom hányan, hatan jelentkeztek, hogy az nekik kell, és az nekik, aha, és nem, aha, hentesek, meg nem ilyen vállalkozók, és volt egy csávó, aki mondta, hogy neki kell, és ő meg fogja venni, és mondtam, hogy jó, és mondta, hogy majd akkor jelentkezik 2 nap múlva, mondom, jó. És akkor egy kb. Egy órára rá, hogy mi letettük a telefont, jelentkezett egy fickó, hogy most jövök egy autóval, és viszem. Hát mondom, vidd. És akkor, és utána hívott csütörtökön a csávó 2 nap, hogy na, akkor jönnék. Hát mondom, már eladta. Mi az, hogy eladta? Én azt lefoglaltam. Hát mondom, ez nem így működik. Szóval nyilván nem az van, hogy akkor majd várok, érted, közben.
1: Lefoglalt.
0: Ő lefoglalt, és fel volt háborodva, ki volt borulva teljesen. Hát mondom, nézzem, mondom, eladtam. Hát mondom, nem így működik. Most én majd telefonálgatok, meg hívogatom, hogy figyeljen, uram, most... Szóval majdnem licitálni kellett volna arra a szerencsétlen ütőládára.
1: Na, de ezért jók egyébként ezek a lomtalanítási akciók, mert ilyenkor nagyon sok mindent ki tudunk vinni, akár ilyen cuccokat is igazából. Nekem is aranyat ért, amikor jöttek ugye a vasas cigányok, hát lássuk be, ez így nevezzük őket igazából.
0: Persze, nekik kell, így van,
1: érdekes amúgy az üzletpolitikájuk, mert ők úgy reklámozzák a hangos bemondóba, hogy kupujem,
0: igen.
1: Sztárogózsgye. És ehhez képest én is, amikor hallottam, hogy jönnek, akkor így szaladtam, így integettem nekik, hogy jaj, mondom, gyertek, már itt volt át, tudod, ilyen lomtalanítás után, ilyen vaskeretek, mert nem tudom, ilyen rettenetes méretű, ilyen vas, vas tudszak. Tudom, hogy ezeket el lehet vinni egyébként a rossz vasashoz, és akkor tényleg nem volt olyan járművel, amivel ezt betettem volna, be tudtam volna tenni. Nem szerettem volna összekaristolni a rozsdás vasdarabokkal ugye az autót, persze. Úgyhogy jeleztem ugye a bizniszmennek, és visszajöttek, és mondtuk, ó, szuper, akkor van még valami, bejöhetnek, meg nézzük meg, de és mondom, ez minden, de mindig be akarnak jönni. Fölpakolták, mondtuk, hogy köszi, és így elment. Fizetett semmit. Tehát ez volt a fizetség, hogy elviszi. Hogy mondjam, nekem hát igazából persze. Az így megérte, de
0: szeretném volna 2000 dinárt.
1: Hogyha azt reklámozza, hogy megveszi, akkor kérjétek érte a pénzt, hogyha tényleg szeretnétek pénzt kapni, mert hogyha ti nem mondtok semmit, akkor nem fogja felkínálni,
0: nem, csak elviszi. Nyilván nem.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Nem. Valamiért régen mindig az volt a sztori, hogy mindig azzal szórakoztuk, hogy a nőket úgy lehet elcsábítani, hogy megnézed a bélyeg gyűjteményemet. De az igazság, hogy...
2: ezért tartasz itt, ahol.
1: Igen. Én is ezzel próbálkoztam évekig. Tehát amelyik nő ugye felmegy veled a bélyeg gyűjtemény miatt, az ott már nyert, ugye? Tehát az egy biztos. Mert különben mi a francnak, mert ő csak a bélyeg gyűjtemény érdekli. Na, csak elmondom a fiatalabbaknak, hogy tudják.
2: Jó, igen, ez nagyon jó. Igen, ez nagyon így kell csajozni. Igen, nem, mind a apám mindig mondja a Marcinak, hogy így. A Marci, hogy vannak a lányok? Az első ilyen sztori az volt, hogy
1: na, micsoda?
2: 2 évvel ezelőtt kb. Marci 10 éves volt, 9 úgy valahogy, és valahogy szóba kerültek a csajok.
1: Na,
2: és akkor kérdezi apám, hogy Marci, jó is áll a csajokkal, és na, fúj, semmi, nem tudom, tudod?
1: Semmi, papaja, fiúkat szeretem.
2: És akkor honnan? És aztán az, hogy apám neki, hogy,
1: na,
2: hogy Marciát, hogy csajok, meg hogy hát a papa az ilyen idős korában már udvarolt a lányoknak, meg tudod, jön ez a duma. És akkor a Marci, na, akkor megkérdez, hogy így, de így, hogy? Hogy udvaroltál nekik? Mit mondtál nekik? És azt mondja apám, hogy mit mondtam? Azt mondja, lehúztam a fölsőmnek az ujját, hogy ne lássák, hogy van rajtam óra, és megkérdeztem a lányokat, hogy hány óra, meg elhívtam őket kávézni. És a Marci így néz, azt mondja, kávézni? 10 éves vagyok, én nem tudom kávézni. Apámnak olyan nagy jó tanácsa. Ez csajok, is olyan, mint a te bélyeggyűjteményed.
1: Ne, de érzed a párhuzamot a bélyeg gyűjtemény és a realitás között? Hát nem sok van. Én ezt azért meséltem. Hát de körülbelül úgy, mint a kávénak. Igen,
2: hát most 10 éves korban nyilván nem azt mondod a csajnak, hogy eljössz egy kávéra.
1: Amúgy igen. A szegény csaj lehet, hogy még életében nem volt kávét.
2: Hát de a kis csaj, fiú
1: hát ez még kislány. Kislány, meg kisfiú. De amúgy meg te, amikor kislány voltál, téged hogy kell elhívni randira 10 évesen?
2: Sehogy nem hívtak 10 évesen.
1: Van kedved velem kijönni a játszótérre?
2: Ilyen, tudom, volt egy tudtam, fiú, aki egy ilyen hőszerelmes volt egyébként. Oh. Egy szerb fiú.
1: Érzem rajta, hogy plátói
2: nem
1: maradt.
2: Gomboson lakott, viszont az anyukája Gomboson lakott, és volt ott egy éttermük, tőlünk nem messze. Aha. És akkor ő azt csinálta.
1: Gazdag volt.
2: De most jutnak ám eszembe a sztorik. Hallod, ne, vannak?
1: Hát 2 percet van még elmondani.
2: 2 percem, jó. Na, ez a fiú, úgy hívták, hogy Filip. Ő azt csinálta, hogy jött a házunk elé, és fütyült. És egész napot fütyörészet, és várta, hogy kimenjek. És én már amikor meghaltam, hogy fütyül a Filip, már rosszul voltam, érted? Mondom, nem igaz, nekem ez ilyen kellemetlen volt gyerekkoromban. És anyám is mindig így piszkett, hogy na, itt a Filip, tudod? És így, Jézus, hogy még így, hát így, tudod, így fütyörgetett, hogy igen, hogy menjek ki. Ez volt az egyik. Aztán szerelmes leveleket kaptam. Volt egy osztálytársam, vagyis hát 2 igazából, akik leveleket írtak. Jó, de úgy, hogy az egyikkel így összejártunk, így családilag, tehát szüleink barátok voltak, és akkor volt olyan, hogy kézzel kinyitottam az íróasztalon fiókát, és ott volt benne egy levél, amit ez a fiú írt, ott voltak nálunk vendégségben, és berakta. És én ezektől mindig nagyon rosszul éreztem magam. Ez annyira kínos volt nekem gyerekként, tudod, hogy most nekem egy fiú írt szerelmes levelet. Aha. Akkor volt egy másik osztálytársam is, ő meg rendesen elhozta a postaládánkba, bedobta. Na, attól is ki voltam készülve, rosszul voltam.
1: De miket írt benne?
2: Egyszer, hát miket, mit tudom én. El tudom képzelni, hogy anyámnál megvannak még ezek a levelek. Egyszer a suliba beállított rengeteg ékszerrel, hogy ezeket nekem hozta. Ez kiderült, hogy az anyukájának az ékszere, de tudod, ilyen karkötők, nem tudom, minden, igen. És akkor a tanítónéni ezt így meglátta, és mondta, hogy hát, Robi, azt így lehet, hogy így mondanom kéne anyukádnak, hogy te most itt az Anettet itt
1: elhalmazod
2: az ékszerekkel.
1: 4,500 euró, hogy ékszerekkel hozott adni az Anettet.
2: Látod, most miből válogatni, egyiknek étterme, most másik oszta az ékszereket, érted?
1: Hát
2: meg hát tudod, nálunk mi?
1: Mi?
2: Az egyértelmű jele falun. Májusfa. Májusfa.
1: Jaj, fel kell állítani?
2: Május 1-én. Igen, és azt is kaptam. Kaptam egyszer ettől, aki mindig a postaládába dobálta a leveleket, egy orgonafát, egy csodálatos orgonafát, így földíszítve.
1: Meg te kaptam... Meg a május fáradat, apád Füli.
2: Micsoda?
1: Vidd innen a május fádat.
2: Nem, hát annak örültem nagyon.
1: De mi lett a Filippel? Összejöttél vele?
2: Semmi, nem. Honnan?
1: Fütyűrészet kaptál tőle, vagy nem ő kapta?
2: Ez nem az, nem, jaj, ez három különböző.
1: Ja, három.
2: Három különböző.
1: Na, az orgonafással összejöttél?
2: Nem, nem jöttem össze
1: egyébként. Senkiben nem jöttél nem. Össze. Csak primáztad az ajándékokat, szép, ahogy mifelénk mondják,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Há, jó van, szép. Na, hát ez...
2: Így jártak.
1: És ezt már 10 évesen felfogtad, hogy a fiúk szépen mosolyogsz.
2: Én nem akartam,
1: akkor...
2: én nem akartam, hogy ezt nekem hozzák.
1: Akkor kapsz emléktet... dolgokat.
2: Tisztán ez most így előjött bennem az érzés, szép. Hogy én mennyire szégyeltem magam, és mennyire végtelenül kínosult az, amikor már anyám megint halál. Jött föl a kaputól, és mondta, hogy jaj, jött leveled! Jaj, meg atya, úr, Isten, azt megint. Éreztem, hogy én megverem azt a fiút. Tudod, hogy így nem, azt a Robi.
1: Csak de a Robi. A
2: levelet.
1: Robi, Filipnek szóval ki volt a harmadik?
2: Az is Robi. Volt két Robi, meg a Filip.
1: Meghal.

0: hogy milyen a panna reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Na tényleg mi van a macskával? Nem hallottunk róla 1000 éve. Nagy ménkun cicáról mekkora?
5: Aranyos, szép, nagy, hát most már kijárkál. Nagyon vicces volt egyébként, mert hát kiengedjük. Azért, mert ő játékokat teszik egyébként.
4: Még mindig?
5: Gubi játékokat, igen. Megtörtént a harmadik műtét, és én most már kedvezményeket kapok az állatorvosnál.
4: De várjál, de tényleg nem tudok semmi mindenről.
5: Hát kettőről szerintem tudsz. Kétszer, ugye, aki nincs tisztában ezzel. Van olyan macska típus, szerintem nem fajta függő, hanem természet, nem tudom, mi múlik igazából. Mindent hallottam már az állatorvosoktól, már szó volt arról, hogy valamilyen hormonhiány, ő így próbálja pótolni gumijátékkal, nem tudom mit. Akkor a másik mondta, hogy a fecóval beszélgettem erről egyébként, egy visszatérő vendégünk itt a reggeliben is, hogy ő mondta, hogy lehet, hogy szeparációs szorongás. Mondom, hogy akkor álljunk már, egy macskáról beszélünk. De olyankor hajlamos ezt csinálni, és amúgy a fecó elég közel talált szerintem a megoldáshoz, mert akkor csinálta megint ezt most ugye a harmadjára, amikor hétvégére elutaztunk, és akkor ő egyedül volt ott bent. És akkor nyilván ilyenkor el van látva, van elég kaja, innivaló is, víz, meg mit tudom én. De hogy hát nincsenek azok az ingerek, úgy hiányoznak neki, és akkor hát, gumijátékba folytja a bánatát.
4: Szóval öngyilkos akar lenni.
5: Igen. Más iszik, ő gumijátékot eszik.
4: Szóval a lényeg az, hogy a hallgatók is értsék, szóval a harmadik alkalommal zabálva annyi gumijátékot. Kedvezményt
5: kaptam most már.
4: Hogy folyamatosan, és ez nem lehet se, hogy másképp megoldja, csak műtéttel.
5: Hát nézd, mondták, hogy tudod mi a gáz, ezzel egyébként teljesen legit információkat osztottak meg velem, ugye a szakemberek, két helyen is voltam, és mind a két helyen mondták, hogy hát igen, ott van, hogy nem lehet, hogy kijön, lehet, hogy nem tudják. Picit úgy mozgott, ugye a nem röntgen, ez ultrahang, mindig keverem a kettőt, igen. Ultrahang felvételen látszott, hogy az egyik helyen elkészítetni, hogy egy helyen van, aztán a következőnél már egy picit úgy mozgott, úgy talán lehet, hogy kijött volna, de hogy nem mertek kockáztatni, inkább fejtettek, most egy nagyon picike kis vágás keletkezett csak a hasán, és akkor ott kivették ezt a megint valami gumijátékot, ott az egyik állatorvosi rendelőben már gyűjtik őket, mondták, hogy majd odaadják, mondom, nem kell. Nem, mert megeszi újra. Tehát, hogy így...
4: megeszi újra.
5: Úgyhogy...
4: De ezek pici darabok, vagy nagyok?
5: Hát nézd, első körben ott volt legó is, meg minden.
4: Komolyan.
5: Tehát akkor azért, hogy bevacsorázott belőle. A másik Ugyan két van. Alkalommal meg csak egy-két ilyen kis. Hát igen, amikor ugye hazaértünk az utazásból, akkor ott várt minket egy gumi kígyó, aminek le volt halapva a feje.
4: Akkor már tudtad hány óra van.
5: Ezt levadászta. Igen. Ezt lehet, hogy meséltem már itt a reggeliben, szóljatok, hogyha ismétlem be magam. Utána néztünk egyébként ennek, és ugye kiderült, hogy a macskáknál van egy ilyen, hogy amikor ő inger szegény környezetben él, vagy mondjuk nem veszik körül bogarak, mindenfajta viszi-baszi, tudod, ami élő, amire akkor... ő tud vadászni, akkor ő elkezd ilyen játékok után kutatni, vagy ami esetleg emlékezteti arra, hogy ez úgy néz ki, mint egy ilyen élőlény, és akkor miután ragadozó, meg macska. Láttam már erre példát, egyébként nekünk régen voltak hörcsögeink, és akkor azokat, hogy levadászta időnként az aktuális macska, így kivette valahogy a kis teráriumból, és sose ölte meg mindjárt, hanem játszik vele. A macska az játszik a prédával, ha megteheti. Persze az közben olyan súlyos belső sérüléseket szenved el, hogy ezt nem élheti túl.
4: Hát ez az.
5: És ő ezekkel a gumijátékokkal is, hát, hogy beleprojektálja azt, hogy ez most egy élőlény, a gumi az a gumikígyó az egyébként tényleg ilyen nagyon valóságos, és akkor ő azzal játszik, aminek a rituálénak a része az, hogy miután ő leteríti, akkor eljátsza, hogy akkor most leterítette, és miután leterítette, akkor ehhez hozzátartozik az, hogy egy keveset eszik belőle. Mm. Mert mégiscsak levadászta, tehát ezért vadászta le. És akkor evett a játékokból is, úgyhogy. De mindegy, mondták, hogy kedvezmény jár, mert már most is kevesebbet fizettem, ez egyébként minden szempontból kellemesebb meglepetés volt.
4: De mennyit kaptál, 10-20%-ot?
5: Nem, hallod, én azt hiszem, hogy hát majdnem fél árat fizettem. Nem pont fél árat, de úgy ott voltunk, és akkor röhögtek, mondták, hogy a következő az még ehhez képest is fél áron tud majd lenni, hogyha... Igen, de hát azért hozzátették, hogy nem lehet műtögetni a macskát, tehát érted, nem regenerálódnak ugye az erek, az idegszálak, meg nem tudom, amikor nyitogatják föl, tehát egyre kockázatosabb, úgyhogy mondta, hogy lehet, hogy ezt meg kéne vagy oldani, és innen jött az ötlet, hogy akkor engedjük ki, és akkor most mászkál, főleg az udvarban, időnként este így tesz ilyen kiruccanásokat, ilyen görbeestéket tart, és akkor így eltűnik. Volt olyan is, hogy átment a szomszédba, és nem tudott visszajönni, és ott nyávogott, ezt a ját kell emelni.
4: Hogy nem tudott visszajönni?
5: Nem tudom, nem találta visszautat. És csak így hallotta a hangunkat, tudod, és aha, akkor így fölismerte a helyet. Egyik reggel arra ébredtünk, hogy a hálószoba ablak, ami a szomszéd felé néz, abban nyávog.
4: Aha.
5: És így kinyitottam, ott meg pont olyan hálóban, amit nem lehet felhúzni, tudod, de nem tudtam onnan beemelni, vagy beengedni. Tiszta pókháló volt, így lógtak, de szakállal lett volna, meg bajsza, macskákkal, nem tudom, hogy hol aludt egyébként, de ilyen elég meggyötört volt, ilyen viseltes. És akkor reggel volt az, amikor hát egy létre segítségével átnyúltam a kerítés, és elkaptam a grabancát, így pont annyira közel jött, és akkor átemeltem, ugye, hát ilyen bulis a macska tartás igazából.
4: Hihetetlen, ő akkor megy ki, amikor
5: nagyon
4: akar?
5: Remélem, hogy ez segít ezen. Hát most már igen. Hát
4: de már mit van, valami csapóajtója, vagy hogy?
5: Nincs, hát most még ugye mehet a szellőztetés, mint amíg napközben így nyitva vannak az ajtók.
4: Ja, hogy úgy.
5: És akkor ő azért úgy közlekedik ezeken, úgyhogy
4: szóval nem az van, hogy
5: a csapóajtó egyébként.
4: Szóval nem az van, hogy akkor az udvarba el van, hanem most már el kell mennie.
5: Hát időnként igen. Én féltettem, mert tudod, gyorsan mennek az autók az utcában, most úgy láttam, hogy arra nem mozog, de most, hogyha arra mozog, mit csinál? Érted? Nem lehet. Itt van. Tehát, hogyha bent tartod, akkor meg játékokat teszik. Tehát, hogy én igen, ezt nem tudom másképp megoldani.
4: Teljesen úgyhogy... ilyen megsemmisítő üzemmódban van igen, ez a macska. Igen.
5: Lehet, hogy öngyilkos akar lenni, és mindig meghiúsítjuk ezt a próbálkozását, lehet. Aztán mérges ránk. De hát,
4: Ez véletlen.
5: Úgyhogy ilyen a macska nagyon tartás. Jó, ez de érdekes. Hát a macska tartásra kapcsolatban mindenkinek vannak jó tapasztalatai, és kevésbé jók, ugye neked is.
4: Ja, én nekem aztán.
5: Hát igen, ez, részben ezzel nyugtatom magam, hogy nem vagyok egyedül ezzel, ugye, mert eszembe jutnak a te történeteid. Amikor így többet jársz az orvoshoz a macskával, mint saját magaddal. Igen, magaddal foglalkoznál. Tehát így,
4: persze.
5: Bele lehet kerülni ebbe a mókus kerékbe.
4: Nem, hát ez tényleg az életünk egyik leghülyébb döntése volt. Volt egy pár... De ez a macskát altöri bent, hát ez
5: de tudod, igen. És az az érdekes, amikor szerintem akkor születik meg az a szituáció, amikor te bent tartod a macskát.
4: Igen.
5: Mert ha ő kinti, nekünk volt egy számtalan kinti macskánk, vagy szerintem mindenkinek van, vagy nagyon sok hallgatórak is. És hogyha kinti, akkor az, hogy nincs baj, tudod? Tehát, hogy így jön, megy, nem tudom, hát és volt olyan kamacskám, az elment, akkor ilyen sebekkel jött vissza, mert verekedett, érted, de ilyen egy hét után, meg nem tudom, akkor bejött egy kicsit aludt bent, aztán kiderült róla, hogy nem tudom, a szomszédhoz is bejár, az is a saját macskájáként tekintve ezt már meséltem. Tehát, hogy
4: persze.
5: Ilyen élete van a macskáknak.
4: A Tihi különben itt írti, és küldetek ilyen fotókat, jönnek is, mert egy cicája nagyon aranyos. Amúgy különben aranyosak ezek a macskák, hát így nincs velük gond. Azt írja, hogy nem tudok mit mondani, mert nálam alapelfogyállat nem lakik a házban. Hát igen, de manapság már tudod, ez ilyen... Nem
5: hogy tudom, néz ilyen. A Tihi macskája? Igen,
4: ilyen cuki az elképzelés. Cuki az elképzelés, ugye főleg ezeket az ilyen... Na hát most jóval mondjuk ki, hát most... Ugye általában ezeket az ilyen kis cuki kutyákat, meg az ilyen perzsa macska, meg mindenféle macska, ez mindig a nők ötlete. Egy férfi nagyon ritkán talál ki ilyet. Aztán ugye a férfi, hogyha eléggé az ujja köré csavart a nő, akkor férfi belemegy ezekbe a dolgokba. Én még valamikor engedtem ennek. Na, tényleg, de én beszéltem itt a rádió beleget, most nem ismétlem magam. Katasztrofális következmény voltak annak, hogy az a macska bent. Az olyan sok volt a számra az a macska lét ott bent, hogy tényleg én mondtam, hogy tényleg az életben nem. Hát ez nem éri meg.
5: Ja, szét kar volt, ugye élesítette a körmét.
4: Hát én utána vágtam a körmét, de még akkor is. Most kezdem, hogy macskának vágom a körmét, viszem fodrászhoz, viszem a kórházba, viszem az állatorvoshoz, az állandó vérképet elemeztek Belgrádban, meg itt ugye, ne tudd meg, hogy egy katasztrófa.
5: Mértem Los Angelesben.
4: Hát érted minden, érted? Akkor nem tudom, van egy spéci dobozzal, meg stb. Minden viszed, kiegészítők, orvosságok, csöppek. Add be neki a tablettát, nem tudod beadni neki a tablettát. Fésülgeted, nem tudom, mit csinálsz vele, minden. És akkor a másik fél meg azt mondja, hogy jaj, aranyos, hát igen, de miért nem akarsz ebbe a részébe is kivenni valamit? Tudod, fodrászhoz kellett.
5: Valóban szerintem tényleg az a megoldás, hogy főleg kint tartsd a macskát, csak na, mikor az ember így vesz egy ilyen kicsit ilyen komolyabb szintű, vagy tudod, ilyen fajmacskát, aminek itt ilyen különlegesen néz ki, mert szépek, akkor ott az is para, nem tudom, amikor kiengeded, akkor hogy azért tudod, hogy ellopja valaki.
4: Igen, de pont ezt akarom neked mesélni, hogy viszont a szomszédunkban volt egy ilyen keverékperzs, azt hiszem, rettentő aranyos volt. Hát láttam azt is, hogy egy pici, azt hiszem, ott van nálunk, érted az udvarban. Hát mondom, állj, de. És akkor tudjátok, ez volt az a macska, amelyik tudod, a motorgyilkos volt.
5: De hát, mindig, karmolt, igen.
4: Hát mindig jött, igen. Mindig fölült a motornak az ülésére, és szétkarmolta. Ezt megcsinálta háromszor. Ez elmondom, halkan ez 450 eurós kár.
5: Csúnya pénzek, így van.
4: Igen. Tehát az a baj, hogy a macskatartás az akkor jó, hogyha tényleg keresel egy havonta 3-4000 eurót, akkor tartasz macskát, mert akkor tudod, nem baj. Nem, tudod, mi is szőnyeget cseréltünk, ürőgarnitúrát cseréltünk, fotel cseréltünk.
5: Meg amikor
4: tudod,
5: úgy élsz, szerintem,
4: ülést cseréltünk.
5: Hogy olyan gyerek helyett, tudod. Tehát, hogy akkor az a tiéd foglalkozol vele, mert a macskákkal is azért szerintem, hogy kell foglalkozni, hát én sem játszom vele, lehet, hogy itt cseszem el a dolgokat. Mert akkor lehet, hogy kiküzdené magát úgy jobban. Nem tudom, hogy mi lehet a megoldás. De tényleg nincs jó. Tehát, hogy ha a kint van, vagy nem tudom, talán az a legideálisabb. Amikor benn van, akkor meg mindig van valami nyűg vele. Most itt mondjuk a miénknél, ott igazából azt hála Istennek képzett csodák csodájára, hogy megúsztuk, hogy nem karmol semmit. Van egy köröm élesítője, és csak azt használja kizárólag. Semmilyen sérülés nincs sehol. Oda fölmegy, persze igen, fölmegy mindenhova, tehát itt már kezdődnek a problémásabbik témák ugye vele kapcsolatban, meg hát ugye ez a szétcseszés múltkor, és nem tudom, ilyen nagy robajra éjszaka közepén rohantunk ki a nappaliba, és akkor így nem láttam, hogy mi dőlt föl, de kb. Olyan érzés volt, mintha egy szekrény fölborult volna.
4: Aha.
5: És aztán egy kicsit később vettem észre, hogy hát van egy ilyen nagy magas hangszóró, annak a tetején van a PS konzol, meg egy fülhallgat, az úgy, ahogy volt, az így paf, így leverte. Igen. Tudod, meg még ugye a TV polc, felső polc részéről még valami tárgyakat, tehát ugye is fel kellett mennie. Nem tudom, azt talán kapcsoltam be, lehet, hogy az sem működik már, tehát akkor további, akkor plusz 200-250 euró ment a kukába, ugye, miután a műtétekért fizetsz nagyjából ilyen tételekben, tehát hogy ez így működik.
4: Na, jó, hát ezek ilyen dolgok, de mindig, és ettől függetlenül képzeld el, hogy nálunk meg az van, hogy anyuik még élik a mindennapjukat. És egyszer csak megjelenik az udvarba egy nagyon kicsi macska. Egész picike, tudod, ilyen egész picike. És ott nyávog, meg minden, meg ott cukiskodik, ugye hát szól, hogy valami baj van. Hát neki, tudod, mi az elsődleges, tudod, neki kaja kell. És akkor kezdték ott tejecske erre, arra, amarra. De anyám mindig mondja, nem szeretem én ezt a macskát, de jó van, hát beindul nálam az, hogy tudod, mégiscsak egy kis állat itt, mert most mit csináljak vele, hát most ide van, de ki élet ez a macska. De mindig kiderült, hogy pár házzal arrébb, ott vannak gyerekek, és akkor ott valahonnan szereztek egy kis macskát, és akkor valószínű, hogy ők ott nyúzzák meg minden, és akkor ide jön pihenni anyámékhoz. Ide jön pihenni, és most már tart egy pár hete, és az az igazság, hogy most már nyilván így tudnak is egymásról, tehát már hol a macska, hát nálunk van a macska, de miért van ott a macska, hát miért nincs nálatok a macska, tudod?
5: Na minden is, szétvégezve kárnéknál.
4: Igen, úgyhogy most kiderült, hogy tudod, hogy, és akkor az van, hogy ugye jött folyamatosan a macska, és akkor először láttam, hogy van neki egy tája. És akkor valami tejecskét, vagy valamit kapott. Aztán lett nekem még egy tája, de ez 3 hét, tudod. Lett nekem még egy tája. Akkor láttam azt, hogy már anyám még vettek cicakaját, tudod, igazi cicakaját. De tudod, anyu nem szereti a macskát, de azért már vesztek ki cicakaját, meg mindent. Meg tudod, meg akkor múltkor már mentek ki, tudod, hogy gondolt azon, hogy mi lesz ebédre, erre, arra. Na, ha már itt vagyok a piacon, veszünk neki egy kis májat, meg tudod, hogy így most már kezdi beépíteni, tudod, mert hogy eszik a macska.
5: Ez nagyon tipikus egyébként, az apukákról szoktak így viccelődni egyébként, hogy tudod, a gyerek akar kutyát, és ő az, aki legjobban ellenzi. Aztán pár hónap múlva az a vég, hogy tudod, együtt pecáznak, hogy ülnek egymást, mert nézik a naplementét, a legjobb barátjának.
4: Igen, és akkor azt akarom mondani, ennek a csúcsa az volt, amikor megyek egyik nap hozzájuk, és addig még nem tűnt fel, csak láttam, hogy teraszon van valami doboz, fölmegyek, hát ez egy kibélelt doboz, azt a macska meg ott van benne. Most a doboza is van itt, de most már milyen még?
5: Lehet, hogy bemész majd így a hálószobájból, amit megkeresél szekrém, és akkor kiderül, hogy az a macska szobája most már, tudod, hogy átmentek a vendégszobába. Szóval kényelmetlenik, kágyon alszanak most már.
4: Ja, Isten.
5: Átadták a helyet. Hát lehet szedni, szóval. Meg nyilván nem véletlenül tartunk állatokat, csak hogy na, megvan ezzel a napi nyűg, főleg akkor a vehető az észre, amikor úgy tudod, ilyen roharásba vagy, meg úgy nincs időd ezzel úgy érdemben foglalkozni, és akkor onnantól kezdve, hogy egy picit egy nyüggé válik, mert akkor inkább csak a károkat látod. Amúgy szerintem meg vagyok győződve, vagy, hogy tudod, hogy keletkezik kár, akkor ilyen elnézőbb is vagy vele, hogy jó van, tudod, fülborult a Fabergé tojás.
4: Fabergé tojás, igen.
5: Jó van, ez
4: jó van, nem baj.
5: Nem reális példa, de
4: nem
5: hogy
4: reális.
5: De hogy értitek, szóval, na.
4: Persze.

0: Manna reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Na akarjátok, hogy ijeszgessük titeket egy picikét? Mert találtunk már megint egy jó cikket. Az, hogy miért rossz ülni sokat. És akkor az igazság, hogy én nemrég fogtam fel, hogy amikor az ülő munkáról beszélek, akkor az nem az, amit te meg én csinálunk, Zoli. Ez nem az igazi ülő munka. Mert mi nekünk vannak szüneteink, mi akkor elmegyünk, fölkelünk. Meg mi ugye fekszünk itt a stúdióba, akkor lemegyünk dolgozni, de akkor lemegyünk, megiszunk egy kávét, akkor fölkelünk, akkor rohangálunk ide, oda, amoda. Állítólag tényleg létezik olyan irodai munka, amikor tényleg órákon keresztül ülnek az embereket. Mi az ilyet nem, órákon keresztül nem ülünk soha, úgyhogy nem mozdulunk meg, vagy nem kelünk föl. És akkor ebből következik az, most a legújabb cikk szerint, amit találtunk, hogy most az is baj ezzel az üléssel, hogy ülünk, és akkor mivel ülünk, és nem csak és akkor hozzáteszek, hogy nem csak azok irodai munkát végeztem, mondjuk a sofőr is rengeteget ül a kocsiba, és órákon keresztül ül és vezet, és nem áll meg a benzinkúton fölkelni, és csinálja hónapokon, éveken keresztül, akkor itt azt jelenti, hogy lelassul a vérkeringés a lábba, kialakulhat a vérrög. Uh-huh. Hát, tudod, igen, ez van, mozogni Viszél. Kell, az meg más, az más. Szerintem az más. Az nincs összefüggésben szerintem
3: mindig
2: a kettő.
3: Mindig vízérnek, gondoltam.
2: Közben az SZ, vízér. Ugye?
3: Vízér. Igen.
2: Hát nem úgy, mint a repülőtársaság a vízér, az megint más, ez a vízér.
3: Igen.
2: Vízér. Hát lehetne egy ilyen repülőtársaságot csinálni.
3: Hát itt van. Vízér. Igen. Na? Hát az álló vagy az ülőfoglalkozás okozhatja a vízér problémát.
2: Hát igen, de mindig. Hát az álló is az ülő, szóval minden.
3: Igen, meg a mozgó. Az is
2: nem, hát a viszére mondják azt, hogy különben tényleg az, aki álló, de hát mondjuk olyan, hogy mondjuk a fodrász, aki mindig áll, és akkor nyír. Például ez tipikusan ez egy ilyen állítólag, ki tud ez alakulni. Tehát figyeljetek, mindenkinek ki tud alakulni valamit. Tehát annyira nem arra vagyunk tervezve különben, amit mi most csinálunk, és ahogy élünk, hogy az valami egészen elképesztő, de hát jöbögő, ahogy szokták mondani, ez van. Ez van, ehhez kell adaptálódni.
3: Azt is írja a cikk, hogy amikor keresztbe teszed a lábad,
2: igen.
3: Az sem segít.
2: Igen, én mindig úgy ülök.
3: De hogy miért ülünk úgy egyébként? Ez miért én most ezek gondolkodtam?
2: Nem tudom.
3: Mi nem tudjuk úgy normálisan tartani a lábunkat.
2: Én azon gondolkoztam, hogy mindig keresztbe van a lábam, és azt mondják állítólag, hogyha eljutsz majd időskorba oda, hogy csípőbűtétet kell, hogy legyen, akkor ő le kell szokni, mert hogy állítólag így ki tud akadni. Úgyhogy az katasztrófa lesz, hogyha egyszer.
3: Legyen csípőműtét.
2: Hát ne legyen csípőműtét, és akkor legyen ez így állandóan.
3: Mely... Kiakad. Vissza kell akasztanod. Ilyen különleges mozdulattal.
2: Igen. Van egy haverom különben, aki ilyen küzdősporton volt, haláli. Kicsikét durva a sztori, de elmesélem. Küzdősport erre, arra bám, megcsapták a lábát, kiment a térde. Nem baj, majd ők visszarakják. Visszarakták. Jó. Utána folytatódik tovább az egész. Megint kiment a tér, de mondják, nem majd visszalakják, csak kezdetem, mert kétszer visszalakták azon a délután. Utána kiment az öltözőbe, volt egy rossz mozdulat, de ott már maga volt, és megint bum, kiment a tér, de mondják, nem majd visszalakja magának, és valami hülye pózt vett fel, és áj, visszalakta. Mint kiderült, ezek jó döntések voltak, mert másnap már műtötték. Ez annyira durva volt. Mondta, hogy nem is érti, hogy mit szórakozott.
3: Rossz polcra tette vissza a porcokat.
2: Igen, mit szórakoztak ők ezzel? Nem is érti. Ez pont olyan, mint a filmekben, mikor ott mindenki vissza tudja rakni a vállát.
3: Igen, és fut tovább. De ezt sem érti, miért edzett tovább, miután kivetette. Én nem tudom, nekem egyszer ment ki a térdem.
2: Igen?
3: Az olyan fájdalom volt, nem tudom, biztos ezekben is vannak kategóriák, hogy most mennyire megy ki, vagy nem tudom, de hát
2: igen.
3: Nekem az úgy rendesen kiment szerintem, és hát nemhogy tudod, mozogni nem bírsz olyankor, nem tudom, hát az, hogy föl kell, nem tudod, hogy tartani, olyan súlyos fájdalmakkal jár, és aztán hónapokig tértszorító és érzékeny és tudod, és nem tudom, még évekkel később is volt olyan szitu, hogy nem tudom, valami cipeltem, és véletlenül, hogy megpöccintette valamelyik irányba, amerre szerintem kimozdult, ha jól emlékszem, és akkor mindjárt jött egy ilyen nagyon erős szúró érzés, hogy hoppá, tehát úgy éreztem, hogy ebbe az irányból jobban, vagy könnyebben kimozdul most már innentől kezdve.
2: Azt a mindenit.
3: Szóval kemény, de ezért mondom, hogy
2: durva nem tudom. Dolgok, ezek vigyázni kell.
3: Törés az mit jelenthet, mondjuk.
2: Vigyázni kell magunkra nagyon. Ati írja, hogy az, hogy apukám lépten nyomon mozog, biciklizik akár szabadkára, és 72 éves, és nem visszaesik a lába. Én is sokat mozgok, de nekem már látszik, hogy kezd kialakulni.
3: Igen, csak igen. Hát ja, csak alapvetően a napjainkban nehéz ezt igazítani, ezt a módot, tudod, ezt az életmódot, hogy akkor nem tudom, most biciklizzél városokat átszelve folyamatosan, legfeljebb hát rekreációs célból.
2: Igen.
3: Vagy jó, valaki most mondtam, munkára elmész, bicajjal, meg vissza, de hát... Na, tehát, hogy
2: na mindegy, de amit akarok mondani, hogy persze, amúgy tényleg vigyázni kell magunkra, mert egy rossz mozdulat, és tényleg olyan dolgokat csinálsz magad, hogy őrület. Most nem mondom, hogy kilevezzük az egyik ismerősömnek. Vitt le a pincébe valamit.
3: Hogy hívják?
2: És igen, Géza, nem viccel. Vitt le valami cuccot a pincébe, és így egy lépcső, két lépcső, három lépcső, majd az utolsó lépcső fogta egy rosszat lépett, és így beesett a pincébe úgy, ahogy van. Baf! És elszakadtak ezek a térdizmai, vagy mi van itt, tudod?
3: Édes.
2: Ez katasztrófa, tudod, akkor az megint kórház, műtét, összerakták neki, stb. És akkor tudod, ott is a regeneráció, amíg rendbe jössz, mert itt mindig ez van, mire rendbe jössz. Volt a nyáron különben egy balesetünk, én megúsztam, a kollega nem, és ott egy nagyon érdekes tanulsága van ennek az egésznek, abszolút úgy értettük a történetet, mármint motorra mentünk persze, hát csak azért, mert tudod, mindig elmondjuk, hogy mennyire biztonságos a motorozás, nem kell félni tőle, aztán annyi baleset történik, meg minden, hogy rájövünk, hogy nem igazából rohadt veszélyes, úgyhogy én sem fogok többet ez mellett kiállni, hogy de a világ legbiztonságosabb dolga a motorozás, mindennapi főrakod magad, hogy így.
3: Igen.
2: Sose
3: vagy
2: tudod.
3: Ez vagy az.
2: Vagy ez vagy az.
3: Igen.
2: De egy csomó haverom mondja, hogy de én annyira szeretem, hogy engem nem érdekel. És körülbelül ez az igazság, de körülbelül ez van, hogy nem foglalkozunk vele. Na mindegy, szóval be kellett, hogy műtsek a bal kezét, és be kellett, hogy építsek egy sínt. És úgy volt, hogy úgy magyarázták, és én is ott voltam, hogy magyarázzák, hogy ezt most így megműtik, és igazából nem lesz gipsz, kijön, és minden rendben van. Így értettük mi. És mondom, tényleg, így beszélgetek, meg voltam, és akkor azt mondom, tényleg, megműtre kijössz, és minden jó. Mondom, és semmi gond, kicsit begyúgyul a seb, amit vágtak, és kész. Haja. Hát nem, ez nem így néz ki. Hanem utána az a kezed még 6 hétig egy ilyen fix rendszerben áll.
3: Aha.
2: És folyamatosan jársz kötözés, és lassan gyógyul, meg fáj, mint az állat.
3: Uh-huh.
2: Szóval az a naív elképzelés, hogy bemész a kórházba, megműtre kijössz, az minden rendben van. De én ezt hittem akkor is, amikor eltölt a lába, és leszették a gipszet, hogy leveszik a gipszet, és rögtön én rohangálok tovább. Tehogy, hát, akkor még jön a rehabilitáció. Szóval, hogy, nyilván, hát, ilyen rossz mozdulatok, és akkor egy hetekig
3: ficsesszel magaddal. Nincs is tapasztalatom, csak feltételezni tudom, hogy milyen lehet egy ilyen jellegű lábtörés, amikor neked gipszbe van mondjuk adott esetben hónapokig a lábad.
2: Ja, ja.
3: Bár a tért ficam után nekem csak longetta volt a lábamon, nem tudom, 3 napig majdnem megbolondultam már attól, és tehát nyilván a tusolás, meg a mindenfajta nyűg vele kapcsolatban az tragikus.
2: Aha.
3: És nekem már utána volt egy ilyen, hogy mondom, néhány napig volt fel, hogy levették, és akkor még ilyen hülye valami ismerősem dolgozott, ő volt az egyik ápor, és mondta, hogy na, jó volt ilyen, és kicsit pöckölgetett, úgy szúrt, meg fájt, még ilyen érzékeim, mert azon nézve, hogy milyen vagy, majdnem elestem ott igazán. És kezdhettük volna újra az egészet, de meg így kimegy.
2: Nagyon durva.
3: És már azután, tehát így érzed, hogy le van gyöngőve a lábad, a térded fáj, érzékeny, nehéz, nem tudom, és egy héttel később mentünk valami, nem tudom, valami buliba, akkor nem tudom, hol parkoltunk, sétáltunk, nem tudom, nem térszorító. És akkor nyilván olyankor az ember azért úgy iszik, nem veszed észre, másnap rettenetesen fáj, tehát úgy tudod, többet mentem, mint kellett volna. Azt szerintem nem, de na, tehát ugye ezekre vigyázzunk.
2: Táncolt egy lábon, a rossz lábon, mi? Ugráltál rajta.
3: Igen.
2: Arrét írja, hogy megismert egy bácsit, aki újságkihordó, és aki napi 80 kilométert teker, mire kiviszi az újságot.
3: Ó, az igen. Az mondjuk hozzánk igen. Ide a pannonba is, ő hozza az újságot, én is
2: mondjuk
3: ismerem.
2: Én szerintem, hát az lehet, hogy nagyon összedobjuk az egész performance-ot így az elmúlt 40 évemből, akkor lehet, hogy össze 80 km bicikli. De...

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Beszélgessük itt komoly dolgokról, ugye itt általában ebben a műsorban akadémiai szintű témákat elemezgetünk.
4: Igen.
3: Turániátok, magyar fejlődés történet, identitás keresés, és akkor ma jöhet a
4: kulturális antropológia.
3: Ma jöhet az ezeket az ételeket nem szabad a hűtőajtóba tenni.
4: Igen.
3: Elnevezésű téma.
4: Így van.
3: Miket nem szabad? Nem Istenem, tudom. De komoly. Miket nem
4: tojás,
3: szabad?
4: Tojás ott van az ajtóban.
3: Hát a tojás képen. Az mindenkinél ott van az ajtóban. Hol lenne?
4: Nem szabad ott tartani. Nem biztos egyébként, most csak a képen látok ilyet, de a listán még nem tudom, hogy szerepel-e a tojás. Tojás.
3: Ja, de hogy... Na, amikor kinyitjuk a hűtőszekrényt, akkor hirtelen az ottaninál jóval melegebb levegő áramlik a belsejébe. Úgy ennek van egy tudományos magyarázata. Ez magasabb hőmérsékletű áramlat először az ajtó polcain termékeket éri el. Tehát előbb ugye azt üti meg a meleg. És ez kedvezőtlen hatással van a tartóságukra.
4: Ezzel tényleg foglalkozik valaki.
3: Ez egy komoly probléma. És a meleg már ugye önmagában is a kívántnál korábbi romlást eredményezhet, igen. Az igazi probléma azonban az a gyakori hőmérséklet változás, mert az ajtó rendszeres kinyitásában is becsak, hogy ne nyitogassad ki az ajtót, vegyél olyan frigidert, aminek van átlátszó üvege, az jó drága, de legalább drága, és akkor azon látod, hogy mi van benne. Megnyomod a gombot, és akkor látod.
4: Hát, hogy
3: ne nyitogasd. Hát nem kell kivenni, nem kell lenni. Nem kell. Fogyókúrázni kell.
4: És akkor nagyon sokáig.
3: Nem eszünk.
4: És nagyon sokáig jó lesz az adott termék. Itt
3: igen,
4: a tojás
3: az a lényeg, hogy jó legyen.
4: A sajtot nem szabad még ott tartani, a tejet.
3: Jó, mondjuk én nem tartom. A tejet azt én ott tartom. Hát hol
4: tartanám? Hát
3: tartanám? Az
4: ott vannak a tejtartók, hát így van kialakítva.
3: Igen, hát így van kialakítva. Most akkor tényleg ez normálisak ezek az emberek, most komolyan. Most találnak egy ilyen, most megírja.
4: Tenger gyümölcseit nem mondjuk meg, hogy mint annyira sokat tartanák belőlük egyébként. Frigóajtóban.
3: Jó, ez nyilván nem ránk vonatkozik, mert vannak a világnak olyan részei, ahol rengeteg tenger gyümölcseit
4: tesznek. De a magyar emberekről beszélünk.
3: A magyar ember az net.
4: Ez egy magyar cikk, magyarul egy magyar ember írta, milyen tenger gyümölcseit.
3: Kathleen Benson dietetikus nyilatkozta a Reader's Digestnek. Ez volt az a magazin, ami a 60-as években először írt egy cikket arról, hogy a dohányzás esetleg káros lehet, de egyébként ez egy nagyon népszerű lap volt odát, tengeren túl. Ugye Kathleen Benson, ő ezt elmondta, hogy ne tartsunk tejet és tojást az ajtóba. De tényleg hol kell tartani?
4: Ez egyetlen hasznos információ van a cikkben egyébként, számomra legalábbis, hogy a leghidegebb pontja, vagy amit legkevésbé ér, ilyen külső behatás, az a legalsó polcnak a belső része, tehát a fal melletti része, tehát hogyha valamit nagyon hidegen szeretnénk konstans tárolni, akkor azt ott érdemes elhelyezni, mert ott van mindig a leghidegebb, oda nehezen jut be egyébként a külhőmérséklet, és nem fogja elrontani. Kétlem, hogy bárkinek is ez miatt roblott volna el bármi is a frizsiderében, tehát nekem azért romlanak meg dolgok a frigóajtóban is, de nem azért, mert éri mindig a hő, hanem azért, mert ott felejtem mondjuk egy-két évre.
3: Igen.
4: Mert letakarja valami másik üveg, és akkor így előkaddikál egyszer csak, és akkor ott így jönnek ilyen élő lények ki belőle.
3: Igen. Én kollégiumban laktam, én ezeket így megéltem, tehát ugye ezek a dobozokban ott felejtett csirkecomb 2006-ból, amit vagy mondjuk 2002-ből, amit 2006-ban fedeztünk fel. Tehát ugye ezek így ott voltak, és volt egy kolesztársam, aki
4: kirepült.
3: Itt a griffmadár. Igen, új organizmus jött létre.
4: Rosszabbul nézett ki, egy gomba feje volt.
3: De neki volt egy olyan volt egy tolerancia küszöb, és az egy ideig úgy kifejezetten jól kitartott, aztán elérte ez a másik kolesztársunk, és akkor ő fogta azt a dobozt azzal a mutálódott csirkecombbal együtt, ami benne volt, ami már ilyen zöld volt, Tini Ninja teklőcök is kijöthettek volna be. Ezt fogta, és így kivágta az ablakot dobozostól, és ott előttünk ment a hármas villamos, és ott a sineken landolt az egész, több darabban, és aztán így keresztül ment rajta a hármas villamos, úgyhogy így elpusztítottuk, neutralizáltuk ezt a lényt, ami ott volt.
4: Nem hozott el egy újabb világégést, a mutáns. Hát na, ez esetleg előfordulhat, de hát szerintem ez a kategória él tovább a köztudatban, tehát nem csak a kolesz van. A kolesz az egy előkészítője, előszobája lehet ugye az ilyen közös hűtőszekrény használatnak, tehát illetve annak, hogy mire képes mondjuk az, amikor egy olyan szituáció, amikor ugye többen használnak egy hűtőt. Igen. Hát igazából tökéletesen előrevetíti azt, hogy a munkahelyi tudod, közös konyha, közös hűtőszekrény, az miket tud tárolni. Hát számtalanszor volt itt is igazából a pannonban, amikor ott az elsőn lemegyünk a kávét megfőzni, akkor ott van az a frigó.
3: Igen.
4: Én ott az életemben nem tároltam soha semmit.
3: Nem, nem.
4: Csak időnként, amikor leérkezek oda, akkor érzem, hogy valaki kinyitott, és van benne valami, aminek már nem lenne ott a helyem.
3: Igen. 1887 óta.
4: Ébeítő.
3: Nem lenne ott
4: nem a helyem. Nem mondom, milyen szag árasztja el, és lepi be.
3: De miket vagyunk hajlamosak bent hagyni egyébként? Ez nagyon érdekes, hogy mi mindent tudunk bent
4: hagyni. Az ilyen főtt kajákat szerintem tipikusan,
3: hát az igen, a legdurvább, igen.
4: Szerintem így képzem, eurokrémes doboz, és akkor egy ilyen pörkölt. Igen, vagy persze, paprikás persze, például, persze. És akkor az igazán különleges módon tud erjedni egy idő
3: az
4: után
3: biztos,
4: igazából.
3: Az tehát biztos,
4: és kükemény, kükemény
3: amik a helyzet. Még fantasztikusak, azok a felvágottak, amik egy idő után ragadni fognak.
4: Igen, igen, igen.
3: Ilyen ragadós az igen, állaguk megváltozik.
4: Szét, akkor egy ilyen olyan nyálka réteg így húzódik így a két szalámi szelet között.
3: Igen.
4: Mint ha csak egy 80-as évekbeli horrort néznél, hogy ilyen szörny jelöljön, és
3: a dolog igen. című horror. Úgyhogy ez izgalmas. De egyébként, hogyha ezeket a dolgokat itt kivágod, akkor azért szépen, de mindig az a pillanat juttatja el az embert arra, hogy leltározzon a frizsdérben, amikor tényleg valami végtelenül büdös, és nem tudod eldönteni, hogy mi. Tehát amit még el lehet követni, az az, hogy például a szemetes kukádban, vagy amit tudom, mondjuk nekünk a szemetesünk az ott nyilván a mosdó, vagy ugye a mosogató alatt van, és oda bedobsz egy óvatlanul, mondjuk ott vacsorázol, és akkor marad egy ilyen szalámi vég, vagy valami, és azt a bedobod, és ez ilyen két napban olyan szinten tud bebüdösödni, hogy ez nem normális. Tehát az olyan, hogy belépsz a lakásba, és így terjeng.
4: Igen, igen.
3: Tehát azért ezeket a dolgokat ki kell takarítani, és hát hajlamosak vagyunk nem kitakarítani.
4: A tojást, mint a házi tojást nem kell hűtőben tartani, ha csak már előzőleg nem volt benne, írja Ati is. Igen, igen, hát most már a boltokban is igazából úgy tudod megvenni a tojást, hogy nem a hűtőrészlegen kell keresni, hanem kint vannak úgy random.
3: Láttam már, nekem a majonéz volt egy ilyen meglepetés, hogy azt is ott tárolják, ahol az összes többi ilyen száraz
4: cuccot. Igen, jó, de azt miután kinyitod, szerintem azt azért érdemes hűtőben tárolni, nem? Vagy nem tudom.
3: Hát igen, ha kinyitod, akkor igen.
4: Vannak ilyen ételek igazából, amik most a majonéz is ilyen, ami ilyen nagyon sokáig, hogy a hűtőben is tartod, és mondjuk nyitva van, és nem tudom, nekem már jártam úgy, hogy igen, így az egyik belső sarokban így újra előkerült egy régi majonéz, ami nyitva volt Isten tudja hány hónapon keresztül, de benn volt a hűtőben, és mondom, hogy jól kinyomok belőle, megnézem, hogy milyen is. És tökéletes az állaga, az a szaga is, tehát, hogy így nincs, nem büdösödött belem, nem roblott meg.
3: Aha.
4: És én nagyon picit így megnyaltam, így megkústoltam, és igazából az íze is rendben volt. Nem, tényleg.
3: Értem.
4: Tehát, hogy vannak ilyen típusú kaják, a majonéz is ilyen, ami egyszerűen nem, szerintem úgy nem nagyon tud megromlani, úgy belátható időn belül. De a kérdés az, hogy mennyire változik neki ugye a belső összetétele adott esetben, mert azt tudja, hogy nem természetes, hogy mondjuk, abban azért tojás is van, nem? Tehát a majonéz azt a tavasz tojást. Tehát fura azért ebbe belegondolni, hogy sokáig eláll, nem változik se a textúra, se semmi igazából. Van az elején egy ilyen oxidálódott réteg, az így kiszokott jönni, ezért kiköpíted, ilyen összeszáradt.
3: Persze.
4: Ezt nyilván eldobod. Gondolni, hogy sokáig eláll, nem változik se a textúra, se semmi igazából. Van az elején egy ilyen oxidálódott réteg, az így kiszokott jönni, ezért kiköpíted, ilyen összeszáradt.
3: Persze.
4: Ezt nyilván eldobod. De hogy alapvetően az íze nem rossz, akkor ez még így ehető, vagy annak a keze már kockázatos, hogyha

0: úgyhogy nem lesz az rossz, meg nem romlik az el, csak egyszerűen nem ajánl, vagy utána már nem azt az élményt kapod, amiért fizettél. Aha. 2004-ben. Tehát, vagy fizetett valaki, aki ezt neked elvitte ajándékba. Jók még azok a dolgok, az ilyenekkel mit lehet még csinálni, hogyha valami már lejárt, meg ott van 100, hogy elviszed ajándékba valakinek, egy desszert. Elviszed. És akkor ez legyen az ő gondja. Úgy se előtted fogja kibontani, hanem majd így este leül, és kaptam egy jó desszertet, és így kibontja, és így úristen. Kukacok kimásznak a desszertes dobozba. Jó, van, nem ennyire szörnyű, hát mondjuk befehéredve fizika. Minden. Igen, befehéredve igen, minden. Persze, ez. Miért ne fordulhatna elő?
1: Na, hát a hűtőajtóban, hogy mit lehet tárolni, mit nem, az meg szerintem teljesen mindegy. Hát a frizsidernek a része igazából most hát nagyon romlékony dolgokat. Tehát igazából tehát az a vicces, hogy az, ami tényleg romlékony, amit most nem tudod, otthon megfűzöl, azok a kaják általában olyanok, főleg, hogyha mondjuk nem tudom, ilyen normális alapanyagokat használtál, ami, hát, ami nem tartalmaz tartósítószert, és x igen. ideig tudod felhasználni, fogyasztani, de az meg úgysem fog beférni az ajtóba, mert azt általában ilyen edényestől így beteszed.
0: Hát hogyne.
1: Vagy egy nagy dobozban.
0: De most megtanultuk ettől a hölgytől, a Kathleen Bennettől.
1: Elég érvénytelen témával foglalkozott. Kár, hogy nem szóltak neki előbb Kathleennek.
0: Valószínűleg komoly pénzeket kapott ezért a kutatásért.
1: Kérlek, dolgozz most már valamit.
0: Dolgozz, csinálj valamit, mert ez felháborító.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász

0: Rábia Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
0: Bomax.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Manapság ugye már van egy olyan hozadék ennek az új világnak, ugye, hogy az emberek nem mennek beteg szabadságra. Csak egy, amikor tényleg így rosszul vagy, és akkor leméred meg, hogy csak 38 fokos vagy, mint én, meg hogy fáj a fejed, meg tényleg alig tudsz kikelni, akkor ugye azért följön a többieket, hogy egy napot meg tudtok oldani, és akkor válsz,
3: hát igen, de ez az egy nap az volt a baj, hogy vasárnap meg. Este volt, és akkor vasárnap én is gondolkoztam, be tudtam volna jönni, csak hogy akkor hirtelen, amikor írtátok a csoportban, jó, gáz van, mondom, oké, hogy nekem a gyerekeket el kell intéznem, mert hogyha én jövök 5:30, akkor ők nem maradhatnak otthon, tudod? És akkor így gondolkoztam, hogy oké, anyámik még nincsenek Szabadkán, jó, de akkor hogy? És így járt az agyam, de akkor közben végül a brasnyú bevállalta.
2: Igen, na, de hát ez mindig ilyen az, mert mindenkinek annyi értiteket, annyi dolga van, de ez alapvetően így élünk miatt, ez a modern világ, és te nem ezt azért akartál mesélni, azért akartál ezt mesélni, mert megkérdeztem anyuikat, hogy ti mikor ti voltatok, nem tudom én, 30-40 évesek, nálatok létezett ez a beteg szabadság, nálatok, hogyha valaki beteg volt, akkor elment, mert ma már nem megy el senki. Vannak azok az emberek, akik állandóan beteg szabadságon vannak, ugye ez egy külön faj, ez ha egy ilyet fogsz ki, akkor az szívásabb cégednek, mert az ismerünk mi is egy-két ilyet, aki ugye, de alapvetően az emberek nem mennek beteg szabadságra. Javítsatok ide, én nem látom.
3: Nem tudom, járnak azért, meg,
2: de ki
3: meg
2: be, sok. Mi megy el? Mármint mi az oka?
3: Hát ilyesmi láz, vagy hogyha mondjuk a gyerekbeteg, mondjuk én, jó, a gyerekbeteg, én olyankor ismerem, nagyon ritkán mentem el eddig, amikor a gyerekek voltak betegek, tehát nagyon ritkán, mert mindig valahogy meg tudtam oldani, tudod, hogy nagymamánál voltak, én bejöttem, ledolgoztam, akkor rohantam haza, vagy ilyesmi. Múltkor például, amikor a legkisebbre betegedett, valamikor tavasszal, akkor például home office-ba dolgoztam, tehát annyit kértem, hogy mondom, itthon van beteg, de hogy tudok mellette dolgozni, mert igazából úgy tűnt, hogy végig fogja aludni az egész napot, és akkor ott aludt mellettem a nappal én kanapén, én meg akkor közben melóztam. De én tavaly voltam egyszer egy hét beteg szabin, amikor úgy lerobbantam, a gyerekektől elkaptam valami nagyon durva ilyen hányós vírus, de úgy kezdve, hogy egy hétig tartott. Tehát infúziót kellett kapnom.
2: Jó, mondjuk te azt, mint, te azt így úgy szered, mint én a cukorkát. De...
3: igen.
2: És ez nem egy nagy dolog nálad, hogy,
3: jó, de hogy ott
2: infúziót kellett kapnod.
3: Igen. De alapvetően én sem szoktam annyira. Tehát most a múltkor is azért elég jól le voltam robbanva, de azért úgy végig nyomtam itt a napokat, és akkor vártam, mondom, ha na, ha ettől azért rosszabbul leszek, akkor kiveszek egy-két napot, ja. De nem vettem ki. Úgyhogy van, amikor kell infúzió, igen, már nagy a hajtás, és nem lehet elmenni betegszabira.
2: Hát ez az. És nem, megkérdeztem anyóikat, hogy mondom, a ti időtökben volt ilyen betegszabira, hogy megmondom, akkor az emberek még elmentek, megmondom, akkor több állami helyet dolgoztak. Hát azt mondja, figyelj, akkor meg az volt a baj, mert ma is van ilyen, csak én ezt nem tudom, hogy nem voltam betegszabadsága, lehet, hogy soha. Egyszer voltam, amikor a covidos volt, és a kötelezően, de akkor meg nem éreztem azt át, hogy ugye akkor van ilyen valami csökkentett valami fizetés.
3: 65%-ot kapsz betegszabi alatt. De valahogy úgy van, hogy talán, ha egy napot veszel ki, akkor még kapod a teljes fizut, de hogyha már két nap, vagy három napon túl otthon maradsz, valami ilyesmi van, igen. Akkor 65%.
2: Na szóval, hogy azt mondja, hogy akkor is úgy megvágtak, hogy úgy nem volt kedved elmenni betegszabadságra, csak hogyha tényleg nagyobb, nagy volt a baj.
3: Régen például a szülési szabadság, tehát amikor neked gyereked született, és egy évig otthon maradtál, szülési szabadság alatt is 65%-át kaptad a fizudnak, úgyhogy én amikor mondjuk a Marcival, meg a Mannával voltam, akkor még 65%-át kaptam, egy évig, és akkor a Mersénél meg akkor pont ott előtte vezették be, hogy ott 100%-ot megkapott szülési szabadság alatt.
2: Látom, mert mondják, hogy már régen minden jobb volt, hát nem.
3: Érdekes ez egyébként, nekem én a nagymamámon látom ezt, hogy mekkora stressz számára az, amikor én elmegyek szabadságra. Tehát amikor kiveszem az évi szabadságomat, amit ugye meg is van, hogy meddig, hogy a tavalyiról, ha maradt napot, a napod, akkor azt nem tudom, júni elejéig muszáj kivenned, tehát hogy el kell menned szabadságra.
2: Hát el kell,
3: akármikor mondom neki azt, hogy mit tudom én, jövő héttől szabadságon vagyok 10 napig, mindig megkérdezik, de ha csak kiveszek egy napot, mert valami intézni való van, akkor is mindig megkérdezik, hogy te kislányom, nem lesz-e bűbaj? És így mindig annyira fölhúzom magamat, de mondom, miért lenne baj? Megvan, hogy ennyi napom van egy évben, amit kihasználhatok szabadságra. Mondom, miért lenne? Most mit gondolsz? Mondom, emlékszabadság, és közben kirúgnak? Mert kihasználtam azt, amit ki kell, hogy használjak? Hát mondom, nem fogtam egész évben dolgozni, január 1-től december 31-ig, hát na.
2: Hát nem azt jelenti, biztos, hogy a nagymamád azt gondolja, hogy elmész tíz napra, és hirtelen megjelenik egy másik fiatalabb szőke lány, aki igazából ott dolgozik már évek óta, csak eddig senki nem figyelt oda rá, mert mindig ott voltál, és annyira hangos vagy, hogy senkinek nem tűnt fel.
3: Annyira magammal ragadom az embereket.
2: Igen, és csak így felfigyelnek rá, hogy jé, te ki vagy, és kiderül, hogy így jó, és akkor mondják, hogy Anett, akkor te nem vittem.
3: De lehet, hogy... Ez nem fog bekövetkezni. De lehet, hogy sajnálom, ilyen szűke csaj nincs.
2: De nem most itt a nagymamát szemszögében
3: hát, gondolom. Nem, mire kérsz, hogy a cégben nem mérgesek-e rám, hogy én elmentem szabadságra, tudod. Igen. Hogy ő ezt így nem érti. És akkor mindig magyarázom neki, de mondom, ami miért? De mondom, te nem mentél szabadságra? És akkor, nem, mi dolgoztunk. Na, de látod, szerintem hát neki mondom. Volt, de neki szerintem voltak szabadságnapjai, csak ő nem használta ki. Uh-huh. Mert ő még olyan volt, hogy neki csak a munka mindig, tudod?
2: Igen, csak ez fura, mert néha vannak ilyen mély beszélgetéseim mostanában ezzel, azzal, amazzal, és az derül ki, hogy tudod, mi mindig, de azért van ebben valami, ugye, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy mindig az, hogy régen milyen jó volt, aztán most meg milyen rossz.
3: Mindig azt hallgatjuk, én is hajlamos vagyok ezt mondani, régen milyen jó volt.
2: De hát aztán mikor így őszintén elkezdenek beszélgetni az emberek, vagy beszélni az emberek, azért mondják, hogy jó, oké, de volt egy csomó minden. Ugye azt mondják, hogy de most persze javítsatok ki, meg szóljatok hozzá nyugodtan, hogy van ez a példa, hányszor hallottuk azt, hogy felépítettük egymás házát?
3: Na hát az igaz. Nekünk is de a gombosi mondják, háznál azért jöttek ám nagyon sokan barátok.
2: Na hát akkor lehet, hogy apukádat kéne megkezdeni, hogy volt ez, mert hogy mondják, hogy ez nagyon szép volt, csak azt mondják, hogy ebbe benne volt az, hogyha van 10 ember, aki nálad felépíti, akkor annál a 10-nél ti is építitek, úgyhogy igazából lehet, hogy van az életeteknek egy olyan 10 éves periódus, amikor egyfolytában építkeztek, de aztán persze mindenkinek megvan. Szóval, hogy vannak itt ilyen dolgok, amiben nem megyünk bele, ugye, mert mindig csak, és itt meg is akadunk, hogy mert felépítettük egymás házát, jé, tényleg, hát igen, jé, de jó, az biztos könnyű volt, aztán belegondolsz, várjál. Hát annyira nem volt könnyű, de egy más logika volt.
3: Anyagi szempontból talán olcsóbb volt, meg hát az volt a különbség igazából, hogy régen, tehát mondjuk most a mi, nem tudom én, szüleink korosztálya, nagyszüleink korosztálya, ő valahogy több mindenhez értett, tehát hogy vagy hogy mondjam, tehát más dolgokhoz értettek, mint a mai fiatalok. Tehát hát ma igen. Most nekem mondhatnák azt, hogy na, gyere, megyünk, fölépítjük az EC házát, tehát oké, tolom én a talicskába a téglát, de hogy gyakorlatilag ennyire lennék alkalmas, jó, és szerintem a barátaidnak a 90%-a erre lenne alkalmas.
2: De
3: nem tudnák falazni, vagy nem tudom, hogy most...
2: Elmondták nekem, hogy ez hogy ment, azt mondták, hogy ez nem úgy működik, ezt is rosszul gondoljuk, mert én is mindig ezt képzeltem. Haverom mesélte, hogy mikor ő is mondta, hogy apunak a házát a haverokkal építették fel, meg nem mondom, jó, álljunk már, de mondom, ez hogy volt már? Meséltek el, mondom, hogy nekem ez érdeke. Hát úgy, hogy volt egy főmester, mondjuk az ő esetükben.
3: Na mondjuk nálunk a nagypapám, ő külműves
2: volt. Az igen. A főmester, és akkor őt szolgálta ki a többi, és akkor idővel beletanultál. De nem olyan volt, hogy egyik se tud semmit, és akkor elmentek dolgozni.
3: Ja, hanem, végül is logikus, igen.
2: Tudod. A másik meg abban, mi hajlamosak vagyunk magunkat meg áldan degradálni, de van egy tipikus példa, és pont közös élmény. Hát emlékszel, amikor nekem mutattad, hogy amúgy van egy ház, amit lekére, egy ilyen, most te azt mondtad, hogy egy pici, valami kis supa, ami kidőtt egy kisebb ilyen házikó,
3: ja, igen,
2: amit lekére bont, és hogy ezzel mit kell csinálni, és akkor emlékszel, mennyire csodálkoztam, amikor mondta, hogy esőnek és le fogjuk bontani, és mondta, hogy nincs esély. És aztán meg milyen jó hangulat volt, és nem is tudom, hogy jött még
3: lebontottuk.
2: A lacek, meg a mindazt úgy neki estünk, mint az állat.
3: 8 óra volt összesen, igen. Szerintem
2: és a lebontottuk bontás. Simán, úgyhogy meg igen. Lehet ezeket csinálni. De
3: hát amúgy igen. Igen, szóval, végül is igaz.
2: Látod,
3: igaz. Most, hogy így mondod, igen, nekem is beugrott, hogy több olyan ismerősöm van mondjuk, aki nem tudott például csempézni, úgy döntöttek, hogy inkább nem fizeti ki a mestert, és bár megtanulja valahogy, és addig gyakorolja, még egyszer még csak jó lesz az a konyhapadló.
2: Ez az.
3: Úgyhogy hát érdekes egyébként, igen. Az, úgy, hogy most minden régen jobb volt, megszépülnek az emlékek.
2: Megszépül, így van.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: kulturált, finom humor már a kora reggeli óráktól.
1: Kis Bracsi, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis Bracsnyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot, itt van 500 euró.
0: Az igényes szórakozás magas iskolája. Panna reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Zoli, tudod mi van?
4: Igen.
3: Töltőállomásos sztoriaim vannak.
4: Na, de jó. Melyik? Benzinkút?
3: Aha.
4: Akkor miért nem úgy mondani, hogy töltőállom? Hát
3: próbálok magyar.
4: Mobil töltőállomás?
3: Töltőállomás. Ja igen, az ma már bármi lehet. Benzinkút, benzinkút. Ja, benzinkút. Képzeld, most mondja a haverom, hogy éjfél után tankolt. Én ilyet tényleg régen csináltam. Viktor, te mikor tankoltál éjfél után?
4: Tegnap.
3: Régen, ugye? Azt mondja, hogy oda megy a töltőállomás, az Palicson. Bocsánat, benzinkút.
4: Mondhatod, egy tőlem, csak...
3: Oda megy, benyomja a pisztolyt, ahova kell, meghúzza, és azt mondja neki a kis pisztolyka, hogy klik, és így nem jön semmi belőle. Mondja, hogy ja,
4: de a szám meg pörög, biztos a dinár.
3: Semmi. Ja. Csak klik, de nem jön az üzemanyag, mondja, biztos üres. Tehát, hogyha tán nem üres, hát nincs az üres. Elmegy, bemegy, megkérdez. Nem nyílik az ajtó. Mi a franc? Ki van írva, hogy így kommunikáció az ablakon keresztül? Micsoda?
4: Aha, mint a patikába.
3: Aha. És kiderült, hogy bizonyos idő után, ami nem tudom, 10 után, vagy 11, éjfél, nem tudom, nem engednek be, mert hogy kétes külsejű alakok jártak oda a töltőállomáshoz, és ezt így behozták ezt a szabályt, hogy nem lehet éjfél után, vagy nem tudom, valamikor éjszaka.
4: Akkor mi, akkor magadnak töltöd meg?
3: Hát és? Nem, hanem előre kell adnod 5000 dinárt.
4: Ja, előre kell adni.
3: Uh-huh. És akkor ők megnyomják a gombot, aktiválják, hogy tudj tankolni, és akkor visszaadják a különbséget.
4: Ez hol ez? A Palicsi út, vagy?
3: Palicson van, igen. Hát... Neked majd elmondom utána, hogy most nem akarom reklámot.
4: Jó, hát lényegtelen, de hát...
3: De igen, képzeld el, hogy ilyenek vannak.
4: Hát jó,
3: jó, én valahol ezt végül is megértem, én mindig úgy feltettem a kérdést, hogy ezek így érdekes, hogy éjjel-nappal dolgoznak, aztán itt tényleg itt... Én nem tudom, milyenek lehetnek az éjszaka emberei. Az
4: vámpírok, vérfarkasok.
3: Ott azért érdekes emberek jöhetnek.
4: Mocsári szörnyek.
3: Most Ati írja, hogy ugye sok helyen éjfél után van egy ilyen elszámolás. De ez nem az volt, hogy azt mondja, dolgozott több benzinkúton valaha. Azt tudom, én abban rendszeresen bele szaladok, mert éjfélkor nagyon sokszor szoktam
4: dolgoztál
3: tankolni.
4: Dolgoztál, Ati, a kispiaci benzinkúton, ami megszűnt?
3: Nem, Palicson dolgozott.
4: Palicson dolgozott?
3: Igen. Uh-huh. Hát az meg, hogy kispiacon megszűnt egy benzinkút, tehát megáll az ember ez. Tényleg.
4: Hát igen.
3: De hát az van, hogy megindulsz Szabadkáról, most figyeld ezt, megindulsz Szabadkáról, és én erre megyek sokat, Szabadkáról megindulsz, Ludas, kispiac, ugye, és mész mondjuk Kanizsa felé. És tényleg azon az egész szakaszon nincs töltőállomás. Tehát a Ludasról megindulsz kispiacon keresztül egészen Kanizsáig nincs töltőállomás.
4: Hát felkészülten kell megindulni azon az
3: úton. Jó, én nem azt mondom, hogy ez egy akkora táv, mint annak idején, tudod, annak idején ilyen volt a Milos Veliki.
4: Igen, Milos Veliki. Milos, most mentem rajta, nem olyan.
3: Na most már itt van rajta Veliki. A benzinkút.
4: Jó, én milyen benzinkúton voltam, gyerekek? Én Istenem.
3: Nem válaszol.
4: Én nem... Mit mondasz?
3: A Milos Velikin most már van benzinkút.
4: Hát van, én ugye viszont én tankoltam ott.
3: Na,
4: tankoltam ott
3: most
4: két...
3: már van. De... Na, milyen benzinkúton voltam?
4: Fú, hát
3: Japánban?
4: Na, tudod, mindegy, Japán felé mentünk Zlatiborra, és akkor Zlatiborra, lejöttünk ott Uzsicénél.
3: Csácsak.
4: Jó, mondom. Csácsak.
3: Valami ilyes.
4: Igen. Lejöttünk az autópályán, most emlékszem, hogy Uzsicénél vagy Csácsak, nem tudom, mert mindjárt megírja valaki, aki nagyon képben van. Mindegy, szóval lejössz az autópályáról, és akkor megindulsz felfelé a hegyre.
3: Így van.
4: És akkor mész a hegyre, elve nekem ez így elég nehéz volt, főleg azért, mert le voltak zárva az útszakaszok ilyen javítások miatt, és akkor ott így nagyon sok ember beszorult. Nagyon-nagyon sok ember beszorult. És ezek a melósok, akik ott dolgoztak, azok irányították a forgalmat.
3: Aha.
4: Több-kevesebb sikerrel. De én már így éreztem, tehát hogy ott így álltunk felfelé az emelkedőn, meg ízni, tudod, zsonglőrködtünk, én éreztem, hogy én úgy égetem a benzint, mint az állat. Tehát így majdnem a szemem láttára
3: az
4: ment.
3: Azért mindig
4: a...
3: jobb, mert ha nem vagy elég tapasztaltak, a kuplungot fogod égetni. De hát, hogy...
4: hát igen. Na most, és akkor úgy beszélgettük a Szilviával, hogy hát itt valami, keressünk valami benzinkutat, és így mondja, hát ott egy benzinkutat, és így tényleg elnézzük, és ott van egy benzinkutat. De úgy képzeld el azt a benzinkutat, mint ami így ott maradt 1972-ből. Tehát kb.
3: Nagyon régi.
4: És akkor úgy nagy nehezen, hogy odaértek, hogy én kijöttem ebből a sorból, és akkor behajtottam arra a benzinkútra, és egy kicsit olyan volt, mint ezek valamit a Sons of Anarchy-ban, vagy mit tudom, az ilyen sorozatokban, hogy semmi nincs, és hogy kijön egy ilyen csáva, aki rágózik, egy öreg. Látszik, aha, hogy ott dolgozik már 65 éve, érted? És
3: De veszélyes vagy inkább
4: megtört?
3: De
4: hogy nem veszélyes, mondom, ott dolgozik 65 éve, és akkor ő bele nyomta nekem a benzin, és akkor bement, de figyelj, de úgy jön ki, figyelj, úgy jött ki abból a bódéból, hogy lóg a cigi a szájába. Így, esküszöm, így töltötte be a benzin. Akkor utána bementem abba a bódéba, mondom, hogy lehet-e kártyát, meg kell küldni. Igen, nincs kártya. Akkor elő kellett szednem a pénzt. Jó, ez volt, felkészültem, mentünk, gondoltam egyébként, hogy hiába akarok én kártyát. Igen, rá fogok erre szaladni. És így, de esküszöm, ott ül bent a counter mögött, ugye, ott a kassa mögött, és így lóg a cigi a szájába, és így úgy szolgált ki. Akkor úgy, de ilyen nagyon barátságos, azért nem mondhatom, nem volt ez egy rossz élmény.
3: Igen.
4: Csak úgy kicsit visszamentünk úgy a, nem tudom, hát 1981-ben, érted? Tehát, hogy nem volt itt abszolút gond az, hogy cigizik. Akkor bent az áru, az mit tudom én, ez még 96-ból maradt valószínűleg biztos.
3: Konzervek, elsősorban.
4: Igen, valamilyen, tehát ugye végtelenül elhagyatott régi Riszrosz benzinkút, amiről pattog le minden festék, meg tudod, hogy nagyon-nagyon rossz. A kocsi ment, de egyébként... Hát igen, de gyanús volt, nem tudom, az a benzinnel sem volt minden rendben, na mindegy, de...
3: De miha, mi volt?
4: Hát mitől utána elmentem a Shell-be, aztán érted ott olyan durván, mert brutál, jó, érted?
3: Most fogtál két végletet, hát...
4: Igen, ez tényleg véglet volt, ezt akarok mondani, de ment az autó, meg nem visszafel, az már való autópálya, mert... De ment az autó, ezzel is, meg azzal is, csak...
3: Én nem is tudom, hogy Shell-t láttam, mert életemben
4: Szerbiában. Hát képzeld, hogy Szerbiában az a persze.
3: Azt a mindenit.
4: Persze. Én most meg nem mondom, de valahol Belgrád környékén voltam.
3: V-Power Racing-et megtankoltam.
4: Igen, nem a racing-et.
3: V-Power Racing. Rögtön begyújtottad az autót, ilyen csinált,
4: Igen. Nem ez történt, de igen. Tehát nálunk most nem az a szempont, hogy most milyen márka az a benzinkút, hanem az a szempont, hogy hol van játszótér. Na, most na, már ez a... Mindegyiken van.
3: Van
4: ilyen? Egy volt, amin nincs játszótér. Nincs. Mi oda mentünk be.
3: De nincs
4: Szabadkár nincs, de az autópálya mellett van.
3: Az autópálya mellett.
4: Ez taktikailag fontos azért, mert hogyha ti megálltok ott, akkor a gyerek is ki tudja nyújtózkodni. Nem ilyen valami óriási játszótereket képzelj el, csak valami olyan picika, ahol van egy csúszda, meg tudom én.
3: Hogy a francba van eddig kitalálva, hogy a gyerekek nem értékelik azt. Én sem voltam ilyen.
4: No.
3: Nem értékelik azt, hogy most nem kell rohanni, nem kell csinálni semmit. Hogy nem tudnak leülni és őszintén kiélvezni egy limonádi elfogyasztását?
4: Hát de ezen... két évesen még nem élvezik ki a limonádi
3: elfogyasztását. Ugrálni akarunk, apa!
4: Így van.
3: Csúszda!
4: Így van. De ez egy természetes folyamat.
3: Hihetetlen. Hát
4: majd persze. Öt év múlva, de még akkor se. Szerintem 10 év múlva fogja. Még akkor se.
3: 30.
4: Úgyhogy nem. Tehát, hogy itt nem. Itt az a lényeg, hogy mozog. Úgyhogy itt a mozgás a lényeg, na, és ezt hogy érzik organikusan.
3: Jó föl van szerelve a benzinkút.
4: Hát jó, persze. Jó. Úgyhogy azok már más volt. De mondom, ez amikor tudod, így lejössz, vagy felmész a hegyre, és ott azok a helyi emberek, tehát nem volt ott semmi. Még játszott.
3: De ott legalább nagy az összefogás
4: általában. Hogy volt benzin. Igen, ott nagy az összefogás. Hát nagy az összefogás, és erről hallottunk is a sztorikat, mert például akik tényleg szerintem, hogyha én ott bajba kerültem volna, ne adj Isten, bár én, vagy bárki, aki ott így, mit tudom én, autózik, akkor azok az emberek ott hiába lóg a cigi a szájába, két perc hát alatt megoldotta volna.
3: Ez benne van a
4: tehát igazából, tehát ez az attitűd, ez így abszolút látszik ott. Az összetart, mindenki ismer, mindenkit ott a hegyen, tehát hogy így itt ez a
3: én is el akarok menni a hegyre.
4: Na menjél.
3: Mindig ezen gondolkoztam, hogy lenne a hegyen lakni. Csak mit dolgoznék? Én mindig az arra hegyi jutok, hogy valami...
4: Kecskepásztor lenni.
3: Igen, valami online dolgot kell itt dolgozni, kész, csak ott vagy, ahol akarod. Kész, elzárva érsz, ami hegyen.
4: Hát ott nincs internet, jó, mindegy van.
3: Hát igen, valami szatellit internetet szerzel.
4: Igen.
3: Olyan helyre mész, ahol azért medve nincs, mert azzal nem akarok megküzdeni. Tehát nem Erdélybe kell elmenni. De nagyon jó kis hegyvidék.
4: Igen.
3: Nálunk mi van? Mi a legszörnyűbb predátor, ami létezik szerinted? De ugye a legszörnyűbb. Van nálunk farkas.
4: Az ember. Ez ugye filozófikus válasz volt.
3: Farkas?
4: Az ember. Hát van, farkas is van.
3: Az van.
4: Hát helyek közben. Nem nagy a medve nincs.
3: Farkas.
4: Hát meg a vadkutya.
3: Akkor hajnali, nem tudom, 2 vagy 2:30-kor akartam minden egy kávét, mondom, mielőtt még hazamegyek erre-arra.
4: De mi szerintem... iszok 2-t, a senki normális ember nem
3: iszik 2-t. De azért, mert én mondom, hogy nem én vagyok a mérvalója. Én ilyeneket csinálom. és akkor mondom,
4: hogy... korét vettél egy ilyen, ezt a gyökér kávét, nem?
3: És most figyeld ezt, és most elmondom, jó, ez extrém lesz, de nagyon ittam volna kávét, érted? Ezt meg hogy értsétek. És a lényeg az, hogy itt Szabadkán vagyok, ugye, és akarok inni egy kávét, és persze a töltőállomások nem lehet leülni megint ezt a kávét, vidd magadba, hát most hova vigyem magamba, mindig. És rájöttem, hogy ezzel a logikával, hogy garant az van, hogy a városi töltőállomások azok így fensziznek, de hogy az autópálya töltőállomások azok nem fensziznek.
4: Persze, hogy nem, mert az bármikor
3: érhet. És inkább kibeltem az autópályára, érted, a benzinkút, és ott volt minden.
4: Ez igen.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: szerve nem felrázva. Annompresso.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 17 perc van, és egész 14 óráig a Pannonpresszót hallhatjátok ma is, pénteken, szeptember 18-án. Nézzük is, hogy mi minden lesz majd a mai műsorban. Szombaton, azaz holnap lesz a 12. családi nap maghetesen, erről fogtok hallani a mai műsorban, és megismerhetitek majd a Moholi Déli Turul IJász Egyesületet is. A tagok érkeznek majd a stúdióba, és Unger Balázzsal is, a Cimbali Band művészeti vezetőjével, cimbalom művésszel és a népzene elkötelezett képviselőivel is hallhattok majd egy beszélgetést. Megismerhetitek magát, Balázst, illetve a Cimbali Bandről is szó lesz majd a beszélgetésben. És hogyha követitek a Pannonpresso Facebook oldalát, akkor már tegnap elindítottunk egy nyereményjátékot. Ennek a nyereményjátéknak a sorsolása lesz majd a déli híradó előtt, tehát 11:45-kor, úgyhogy addig még birtok játszani. Amit pedig kisorsolunk, az nem más, mint a Bableves Rokon Ilonka című vendégjátékára egy belépő, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen 14 óráig. Aki itt van ma veletek, az nem más, mint a hangtechnikusunk Nagy Viktor, én pedig itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
10: hellovajdaság.com.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Na hát 8 óra 35 perc van, és most megnézzük, mi a helyzet az utakon, illetve megnézzük a határátkelő helyeket is, hol van várakozás, hol nincs. Kezdjük is a rendőri jelenléttel. Olyan információim vannak, hogy Topolyán a stadionnál vannak jelen a rendőrök, illetve Sári és Nemes Militics között is radaroznak, itt Szabadkán pedig az Iván Gorán Kovacsics általános iskolánál, tehát itt a Nagypostánál, és most jött a legfrissebb info, hogy a Mestnél is találkozhattok rendőrökkel, hogyha arra jártok. Ami a határhelyzetet illeti, az applikációk elmondása szerint egyik határátkelő helyen sincs nagy várakozás, se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra. És hogyha már a közlekedésnél tartunk, akkor emlékeztetnélek benneteket, hogy szeptember 17-e és 26-a között le van zárva a Majsai út egy szakasza. A Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak ugyanis a munkálatok a Szentgyisz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakozásán, és ennek következtében a Majsai út az 51-es Hadtest utca kereszteződésétől a 382 új utcával való kereszteződésig le lesz zárva a forgalom előtt. A munkálatok ideje alatt van lezárva egyébként ez az útszakasz, reggel 7-től délután 16 óráig, ezen kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. Hogyha van valami infótok rendőr, illetve határ helyzettel kapcsolatban, azt meg tudjátok nekünk írni a már jól ismert telefonszámon, ami pedig a 06 3621 605.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Na most megnézzük, hogy milyen időre is lehet számítani a mai nap folyamán, illetve a hétvégén. Hát jelenleg Szabadkán és környékén 17 fok van, borús és napos időszakok fogják majd váltani egymást. A mai csúcsértékek 25 Celsius fok körül alakulnak majd. Hajnalban jó hűvös lesz, 13-14 fok lesz a minimum, és szombaton, illetve vasárnap is napos időre lehet számítani. Szombaton 26, vasárnap pedig 28 fokos csúcsértékekre van kilátás. A jövő héten viszont egy kicsit hűvösebbre fordul az idő. Az éjszakák is jó hűvösek lesznek, 10 fok körüli minimumok lesznek majd. A nappali csúcsértékek pedig 20-21 Celsius fok körül alakulnak majd.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

Beszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Szeptember 17-e és 20-a között rendezik meg a topolyai napokat a város napjához kapcsolódóan. A programok között ünnepi események Szeptember 17-e és 20-a között rendezik meg a topolyai napokat a város napjához kapcsolódóan. A programok között ünnepi események, kiállítások, sport és gyermekprogramok, kvízversenyek,

köszönő leveleket. Délután fitness nap, este pedig borutca várja majd az érdeklődőket. A zenei program pénteken, azaz ma este 8-kor Alen Iszlámovics koncertjével folytatódik a rendezvények terén, majd a Syntax Error lép a színpadra. Szombaton délelőtt rendezik meg a 24. hagyományos mézvásárt, a gyerekeket pedig gyermekkavalkád várja. A szombatesti főprogram este 8 órakor kezdődik, Demjén 80 címmel, Demjén Ferenc koncerttel várják a közönséget, amit tűzi játék, majd DJ Alen műsora követ. A topolyai napok vasárnap este a Csalóka zenekar jubileum koncertjével zárul a színházteremben. Hogyha szeretnétek még egyszer vagy többször átlapozni a programot, akkor kattintsatok a panonrtv.com oldalra, és ott a közérdekű programok között megtaláljátok a topolyai napok rendezvénysorozatot.

0: Reklám. Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Ismét egy programajánlót hoztam nektek, ugyanis szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit is láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kapnak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. A szerbiai produkciók között szerepel az Aliz Álmai című előadás a Kragujevaci Gyermek és Ifjúsági Színház előadásában, a Varázsfuvala az Újvidéki Ifjúsági Színháztól, valamint a Szabadkai Gyermekszínház Szerelmes Pillangók című produkciója, amely a hagyományos kínai árnyjáték technikáját alkalmaz. Magyarországról a pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a Répa Mese produkcióval. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be, az előadásokra és a rendezvényekre a belépés díjtalan.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Lisa Young, Lean és Ray is fellépnek a 2026-os Video Music Awardon. Még 24 óra sem telt el azóta, hogy bejelentették, hogy Madonna 23 év után visszatér erre a színpadra, és ő fogja nyitni az idei showt, de már is egy nagy adag új névvel bővítették a fellépők listáján. Már biztosan színpadra lép az idei gálán a Generation és Young Lean, Lisa, Ray, illetve Sienna Spiro is. Az, hogy ki mit fog előadni, arról egyelőre még nincs hír, de ezeket a fellépőket biztosan a színpadon lehet majd látni. A 2026-os gála Los Angelesben kerül majd megrendezésre, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalára, a házigazda pedig Snoop Dogg lesz. A rajongók egyébként szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre, akár napi 20-szor. A legjobb előadóra pedig még a show ideje alatt az utolsó pillanatig is lehet majd szavazni.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Ma tartja 27. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek napirendjén 38 pont szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a 7 nap jövő évi programjairól tárgyal. Az oktatási csomag is napirenden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. A napirenden szereplő ügyek mellett az ülésen az MNT aktuális tevékenységeik, köztük az Európa Kollégium első éves hallgatóinak pályázata és a diploma honosítási támogatás is szóba kerül. Az ülés 12 órától a Pannon Televízió élőben közvetíti. A szerb belügyminisztérium katasztrófa védelmi szektorának napját ünnepelték tegnap Szabadkán. A Népszínházban megtartott rendezvényen külön kiemelték a katasztrófa védelmi egységek helytállását a Szerbiát sújtó tüzek során. Elhangzott, hogy kiemelten fontos a terepen dolgozók támogatása. Ivica Dačić belügyminiszter hangsúlyozta, a nagyobb bevetések tapasztalatait konkrét fejlesztésekben kell hasznosítani. Ennek része a tűzoltómentők létszámának növelése, valamint a géppark és a felszerelés korszerűsítése. A Dačić által ismertetett adatok szerint a katasztrófavédelmi szektor munkatársai az elmúlt időszakban több mint 30 ezer bevetésen vettek részt, ezek közül több mint 22 ezer tűzesethez kapcsolódott. Második alkalommal rendezték meg idén a rádiódiszkót Palicson a Vigadó teraszán. A Szabadkai Magyar Rádió hallgatói ezúttal is a régi és újabb slágerekre szórakozhattak, a zenékről pedig Kis János, vagyis Manó gondoskodott. A rendezvényt a nagy érdeklődés miatt közkívánatra szervezték meg ismét, miután az augusztusi első alkalom is teltházas volt. A programra Magyarországról is érkeztek vendégek. A rádiódiszkó a hallgatók és a rádió munkatársai számára egyben találkozási lehetőséget is kínál. A szervezők szerint, amennyiben továbbra is lesz rá igény, évente több alkalommal is sort kerítenek a terepi műsorra. Bódi Attila Ikrek című létmeséjét mutatja be az Entai Magyar Kamara Színház a Gyulai Várszínházzal koprodukcióban. Az évad első előadása egy különleges, zárt térben játszódik, ahol a még meg nem született ikrek próbálják megérteni a külvilágot, miközben elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel a sorsról és az összetartozásról. A tegnapi nyilvános főpróba után a hivatalos bemutatót ma este 19 órától tartják Zentán.
0: Sport.
8: A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó fordulójában. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött 3-1-re a Celtic Glasgow vendégeként a nyitókörben, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén most 21 fok van, nyugodt, napos őszi idő jön a front után, a napsütésé lesz ma a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, a nyugatias légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12. családi nap lesz holnap, azaz szombaton Maghetesen, és a részleteket Kovács Ferenc, a Maghetesi Hagyományőrző Porgálók Egyesületének elnöke fogja elmondani nekünk, akit itt köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát 12. családi nap Maghetesen. Mi mindennel várják holnap a kilátogatókat? Mivel készülnek?
2: Igen, 12. alkalommal szervezzük meg eztet, szóval 2013 óta viszont voltak kimaradások, ugye Covid ideje alatt. Hát várjuk a vendégeinket, hagyományos sűrű bab lesz az ebéd, főzőversenycsapatok lesznek, először egy pár kirakodó gyermekeknek lesz játékvár, légvár, és lesz nagy ló, amit lehet lovagolni, és a kis pónik sajnos nem lesznek ott az idén. Ezen kívül különböző arcfestés, karikatúrázás, gyermekfoglalkozásokkal várjuk a vendégeinket. Ilyen családi hangulatú lesz a rendezvényünk. Élő zenével, Denis fog zenélni.
1: Említette a hagyományos főzőversenyt. Lehet-e még jelentkezni erre a főzőversenyre? Mi mindent kell tudni erről?
2: Hát még ma vállalunk jelentkezőket. Annyi, hogy az idén elmaradt a szarvas. Nem szarvasból főzünk, hanem más lesz. Szóval mindenki, amit hoz magával, abból főz is azzal versenyet. Serlegek el vannak készítve, a zsűri várja majd az eredményeket, nem az eredményeket, hanem a mintákat, és akkor meglássuk, hogy fog sikerülni az idei főzés.
1: Hány csapat jelentkezett eddig, és hány hely van még?
2: Tíz csapatunk van még, de tíz csapatunk jelentkezett, de van még hely. Nyugodtan bírnak jelentkezni.
1: Tehát aki szeretne a főzőversenyen részt venni, annak el kell vinni azt, amit meg szeretne főzni, zsűri elé készíteni, és hát a serlegeket kapnak a legjobbak, hogyha jól értem.
2: Hát serleg is plusz mellette, ugye a főnyeremény a kismalac, ez hagyomány. A második, harmadik hely az meg majd meglátjuk, mi lesz még. Hát serleg is plusz mellette, ugye a főnyeremény a kismalac, ez hagyomány. A második, harmadik hely az meg majd meglátjuk, mi lesz még. De serleg mindenféleképpen jár.

0: hely, nagy telekkel, úgyhogy van elegendő helyünk, ha még szeretnének, nyugodtan várjuk a versenyzőket.
1: A versenyzők mellett ugye kilátogatóknak is színes programokkal készülnek, ezt hallottuk, gyerekprogramok, zene, szórakozás, játék, tehát minden lesz, ami szemszájnak és kedvnek ingere. Beszéljünk a kezdetekről, mi minden hozta létre ezt a családi napot, még a kezdetekkor?
0: Hát még a kezdetekkor úgy éreztük, hogy Maghetesnek szüksége van egy ilyen rendezvényre, ami összehozza a családokat, barátokat, ismerősöket, szomszédokat, és az fő ötlet ez volt, hogy legyen egy ilyen rendezvényünk. Többek között ugye ez mellett lett a disznótoros nap is idővel, még a hagyományos karácsonyi csomagosztás is, úgyhogy végén három ilyen nagyobb rendezvény van ma Kettesen. De a fő cél az a családcentrikusság, hogy legyen barátkozás, hogy legyen kommunikáció, az emberek, szomszédok között, mert az valahogy az utóbbi időben úgy csökkent, úgy elfogyott valahogy.
1: És úgy néz ki, hogy ha már ilyen sok rendezvényt is újítanak folyamatosan, akkor van is érdeklődés ezek az események iránt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a részleteket, és hát minden hallgatót arra biztatok, hogy akkor látogasson el holnap szombaton a 12. családi napra, Maghetesre. Köszönöm szépen, Kovács Ferenc, még egyszer, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen, én is, és várjuk a vendégeket, jöjjenek!

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: 91.5. A jó választás.
1: Vannak friss rendőr, illetve határinfóink is. Hát igazából a határ nem sok mindenben változott. 15 percet vesz igénybe az átlépés úgy Magyarországról Szerbiába, mint Szerbiából Magyarországra, úgyhogy igazából lehet közlekedni egyik országból a másikra fennakadások nélkül. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, nagy fénynél vannak jelen a rendőrök, illetve Topolyán és a Szabadkáról érkezőket ellenőrzik, radarozzák, és Szabadkán pedig a Pátria szállónál lehet velük találkozni, illetve a Gubec Máté utcánál is. És hát ennyi, ami a rendőri jelenlétet, illetve a határhelyzetet illeti. Hogyha valami mást is tapasztaltok, és szívesen megosztanátok velünk, illetve a hallgatókkal, akkor írjátok meg nekünk az infótokat a 06 3621 605-ös telefonszámra.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 10 óra 45 perckor megnézzük, hogy milyen időjárásra lehet számítani ma, illetve a hét végén, valamint a hét elején, a jövő hét elején. Jelenleg 21 fok van Szabadkán és környékén, többnyire napos időnk van, a csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak majd a mai nap folyamán, csapadékra ma nem kell számítani, ugyanúgy, mint hétvégén sem. A hajnalok 13-14 fokosak lesznek, ezután pedig szombaton 27, vasárnap pedig 28 fok lesz majd a nap legmelegebb óráiban, és ahogy említettem, napos időre van kilátás. Hétfőtől kicsit hűvösebbre fordul az időjárásunk, hétfőn egy kicsi szelesre is fordul majd az időjárás, 22 fokra lehet számítani majd napközben. Kedden, szerdán is 20-21 fok körüli értékekre van kilátás. Ami a csütörtöket és pénteket illeti, csapadékot jósolnak erre a két napra a meteorológusok, és 20-22 fokos csúcsértékeket, úgyhogy érdemes lesz rétegesen öltözködni az elkövetkező napokban, és a jövő hét elején, közepén is, mert hát megérkezik az ősz, berobban a kicsit hűvösebb idő. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg nekünk, hogy ti mit kedveltek jobban, a kicsit hűvösebb őszies időjárást, vagy inkább a kánikulát, amiben egész nyáron részünk volt. Csevegjünk egy kicsit!

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Love is the answer.
1: Reklám.
2: Minőségi és bőtermés hozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna.
8: Választások 2026.
10: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után két héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe.
8: Választások 2026.
10: Ma tartja 27. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek napirendjén 38 pont szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a 7 nap jövő évi programjairól tárgyal. Az oktatási csomag is napirenden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezéséről igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. Az ülést 12 órától a Pannon Televízió élőben közvetíti. Egynapos látogatásra Ukrajnába utazott ma Alekszandr Vucic, hogy részt vegyen a kárpáti integrációs kezdeményezés csúcs találkozóján, közölte a köztársasági elnök sajtószolgálata. Vucic ma reggeli Instagram videójában kiemelte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívására vesz részt a találkozón. Mint mondta, ez egy fontos projekt, amelynek célja a Kárpátok térségéhez tartozó országok gazdasági, közlekedési és infrastrukturális összekapcsolása. A szerb elnök hangsúlyozta, részvételével Szerbia stabilitásához és a békéhez kíván hozzájárulni. Megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője az MT-nek elmondta, pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a 7. kerület Akácfa utcában közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt. Az elkövető elmenekült a helyszínről. Forró nyomos felkutatása folyamatban van. A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást tudatta a szóvívő.
1: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 22,5 fokot mutat a hőmérő, a napsütésé lesz a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, délután a csúcsérték 26 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Második alkalommal adták át az Eszterházy Irodalmi Díjat, a 2026-os elismerést Bogár Péter kapta az Elmész, visszajössz, sose halsz meg című kötetéért. A díjazottat, a 7 szerzőt felvonultató shortlistből választotta ki a szakmai zsűri. A nyertest szeptember 17-én, azaz tegnap az Örkény Színházban megrendezett ünnepélyes díjátadón jelentették be. Az 1982-ben született Bogár Péter, Békés Pál, Petri György és Artisztius díjas költő, regényíró, 2003 óta publikál verseket. Első kötete Sajna se baj címmel 2005-ben jelent meg, ezt követte 2012-ben a Bulvár című verseskötet, hogy aztán 2015-ben egy áltudományról készítsen áltanulmányi kötetet, a Rodológia rövid története címmel. A többféle műfajjal kis kísérletező alkotó 2017-ben újabb verseket publikált a Fényes Rend címen, majd ismét egy új terület felé fordulva 2022-ben megjelentette a Hajózni kell, élni nem kell című regényét, amely a detektív trilógia első kötete volt. A sorozat második könyve 2023-ban jelent meg. A harmadik pedig a most díjnyertes alkotás, az Elmész, visszajössz, sose halsz meg. A díjazottról, ahogy említettem, szakmai zsűri döntött. Nézzük, kik voltak még ezen a rövid listán, azaz shortlisten. Barnás Ferenc Most és halála óráján című kötete, Vognár Péter, ugye Elmész, visszajössz, sose halsz meg, Fancsali Kinga, Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs, Mintha repülni, Petőfi nyomán a felföldön, Takács Zsuzsa, A maradás szégyene, és Tóth Krisztina, Szeleknek fordít című kötete szerepelt ezen a listán. Az Eszterházy Irodalmi Díj második évada a díjköré épülő programokkal is tovább bővült. Idén indult el az Apostróf Eszterházy Irodalmi Verseny, amely Magyarország és határon túli 9-es, 12. osztályos középiskörű épülő programokkal is tovább bővült. Idén indult el az Apostróf Eszterházy Irodalmi Verseny, amely Magyarország és határon túli 9-es, 12. osztályos középiskolásokat hív közös gondolkodásra és vitára a

0: somebody else. Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
6: Műsorajánló.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Na hát elérkezett a pillanat, kisorsoljuk a páros belépő jegyet a Rokon Ilonka előadásra, ami ma este lesz majd a Kosztolányi Dezső színházban. Érkeztek kommentek, és most sorsolni fogunk. A nyertesünk az nem más, mint Csorba Viola. Gratulálunk neki, hamarosan felvesszük vele a kapcsolatot, úgyhogy érdemes lesz majd az üzeneteket Violának olvasni. Lesz még nyereményjátékunk, úgyhogy senki se csüggedjen. Violának pedig még egyszer gratulálunk.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Programajánló.
5: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Ma tartja 27. rendesülését a Magyar Nemzeti Tanács. Ukrajnába utazott a szerb elnök, a tűzoltókat ünnepelték Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna.
2: Választások 2026.
1: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után két héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási idő választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Magyar Kanizsán tartott lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség, ahol a helyi fejlesztések és a közösséget érintő kérdések mellett a térség választási képviselete is szóba került. A következő mandátumban azt szeretnék elérni, hogy Magyar Kanizsa, Zenta és Ada az Észak-Bácskai választási körzethez tartozzon. Korom Sarolta tudósít.
3: A lakossági fórumon bemutatkoztak a Magyar Kanizsa községbeli jelöltek, akik helyet kaptak a VMS köztársasági parlamenti jelölt listáján. A találkozón szó esett az október 25-én esedékes parlamenti választásról, valamint arról is, hogy a párt szerint milyen fontos kérdések érintik leginkább a helyi közösséget. Kónya Róbert, a VMS Magyar Kanizsai szervezetének elnöke.
4: Fontosnak tartjuk a lakossági fórumokat azért, mert így első kézben tudunk találkozni magyar kanizsai lakosaival. Az eddig időszakban is ugyanígy tettük ezt, mindig a lakosság közeli, lakosság központú programokat készítettünk, úgy a megvalósult fejlesztések, amik voltak, mind a közösség érdekeit szolgálják, és úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy találkozzunk most is.
3: A VMS szerint a fórumok célja, hogy a helyi eredmények és problémák közvetlenül is beépüljenek a párt programjába. Dr. Pásztor Bálint a Magyar Kanizsai találkozón hangsúlyozta, a helyi ügyek képviselete mellett a vajdasági magyar közösség országos érdekeinek érvényesítését is fontosnak tartják.
5: Ennek a közösségnek az az érdeke, hogy legyen a választott képviselői által beleszólása abba, hogy a belgrádi törvényhozásban milyen törvények születnek, és ami még fontosabb, hogy az országos költségvetésből akár Magyar Kanizsára, vagy a Magyar Kanizsához tartozó településekre milyen fejlesztési eszközök érkeznek. Például a Martonosi bekötőutat lehetne említeni, és nagyon-nagyon-nagyon sok olyan projektumot, a Kispiac-Ludas utat, és így tovább, ami ezekből a forrásokból valósult meg az elmúlt években. Ötletekből nincs hiány, ezekhez az ötletekhez támogatás kell.
3: A fórumon a helyi fejlesztések mellett egy a térség képviseletét érintő kérdés is szóba került. Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a következő mandátumban szeretnék elérni, hogy Magyar Kanizsa, Zenta és Ada az Észak-Bácskai választási körzethez tartozzon. A VMS elnöke szerint ennek érdekében a választási körzethatárok módosítását is kezdeményeznék.
1: Újabb két listát hirdetett ki a köztársasági választási bizottság az október 25-én esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Így a korábbi 5 listával együtt immár 7 szerepelnek a RIK nyilvántartásában. A szavazólapon 6-os sorszámmal szereplő lista neve Usame Zukorlić, Mozgalom, az Egyesülésért lista vezetője pedig Usame Zukorlić, az Igazság és Megbékélés pártja elnöke. A lista 181 parlamenti képviselőjelöltet tartalmaz. A kisebbségi listát indító párt esetében összesen 6182 jogilag érvényes választói nyilatkozatot állapított meg a bizottság. 7-es számmal az orosz párt Szerbia a Bridge-ben Slobodan Nikolić választási listát hirdette ki a RIK. Listájuk 25 nevet tartalmaz, és 5101 érvényes támogató nyilatkozatot tudtak felmutatni. Az orosz párt szintén kisebbségi listaként indul majd a választásokon. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, elsőként az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listát hirdették ki. A szerb haladó párt köré tömörülő lista az egyes sorszámot kapta. A RIK ellenőrzése alapján 209.130 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot nyújtottak be. A második kihirdetett lista az Ivica Dačić a stabilitás tényezője nevet viseli. A koalíciót a Szerbiai Szocialista Párt, az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotják. A lista a kettes sorszámot kapta, és a RIK 18.162 érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A hármas számot az Egyetemista Lista, Egyetemisták Győznek nevű lista kapta. A listát 69.099 érvényes támogatói aláírás kísérte. Négyes a Rasim Jajić Emberien elnevezésű kisebbségi lista. A koalíciót a Szandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt alkotja. Ötös a Vajdasági Magyar Szövetség Dr. Pásztor Bálint lista. A VMS listáját ugyancsak nemzeti kisebbségi választási listaként fogadta el a Köztársasági Választási Bizottság.
2: Választások 2026.
1: Ma tartja 27. rendesülését a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek napirendjén 38 pont szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamaraszínház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a 7 nap jövő évi programjairól is tárgyal. Az oktatási csomag is napirenden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezik, igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. A napirenden szereplő ügyek mellett az ülésen az MNT aktuális tevékenységei, köztük az Európa Kollégium első éves hallgatóinak pályázata és a diploma honosítási támogatás is szóba kerül. Az ülés 12 órától a Pannon Televízió már élőben közvetíti. Egynapos látogatásra Ukrajnába utazott ma Alekszandr Vučić, hogy részt vegyen a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés csúcs találkozóján, közölte a köztársasági elnök sajtószolgálata. Vučić ma reggeli Instagram videójában kiemelte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívására vesz részt a találkozón. Mint mondta, ez egy fontos projekt, amelynek célja a Kárpátok térségéhez tartozó országok gazdasági, közlekedési és infrastruktúrális összekapcsolása. A szerb elnök hangsúlyozta, részvételével Szerbia stabilitásához és a békéhez kíván hozzájárulni. A szerb belügyminisztérium katasztrófa védelmi szektorának napját ünnepelték tegnap Szabadkán. A Népszínházban megtartott rendezvényen külön kiemelték a katasztrófa védelmi egységek helytállását a Szerbiát sújtó tüzek során. Elhangzott, hogy kiemelten fontos a terepen dolgozók támogatása. Ivica Dačić belügyminiszter hangsúlyozta, a nagyobb bevetések tapasztalatait konkrét fejlesztésekben kell hasznosítani. Ennek része a tűzoltómentők létszámának növelése, valamint a géppark és a felszerelés korszerűsítése. A Dačić által ismertetett adatok szerint a katasztrófa védelmi szektor munkatársai az elmúlt időszakban több mint 30 ezer bevetésen vettek részt, ezek közül több mint 22 ezer tűzesethez kapcsolódott.
0: Mi a célunk? A következő időszakban a biztonságba, Szerbia biztonságába és stabilitásába kell befektetnünk. Azért, hogy önök biztonságban érezzék magukat, és mindig legyen valaki, aki szükség esetén a segítségükre siet. Ezért örömmel fogadjuk Szerbia elnökének bejelentését, miszerint új teherautókba, helikopterekbe és repülőgépekbe fektetünk be. De ennél is fontosabb, hogy minél több tűzoltómentőt alkalmazzunk, hiszen ők a csapatunk legfontosabb részei, nélkülük nincs hatékony tűzoltás.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
6: Időjárás.
7: 23 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, ma Vajdaságban túlnyomóan napos, meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 Celsius fok körül alakul majd.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.
1: Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
12: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
13: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Az ijeszkodás világába fogunk egy kicsit elkalandozni. Budai Andrea és Csonka Zsolt vannak itt a stúdióba, a Déli Turul IASZ Egyesületből. Köszöntelek benneteket!
2: Sziasztok, üdvözlőjük a hallgatókat!
1: Hát beszéljünk először az egyesületről, magáról, mit kell rólatok tudni, mikor alakultatok, indultatok el.
2: 2024 áprilisában alakult az egyesület. Az aktív munkásságunkat azt egy évvel ezelőtt kezdtük el, egy nyílt nap keretein belül, és akkor utána kezdődtek meg az edzések, úgymond, amik azóta is tartanak.
1: Hogy jött egyébként az ötlet, hogy egy ilyen IASZ egyesületet alakítsatok Moholon?
3: Hát én már egy 8-10 éve, 10 éve talán IASZkodom. Ez régen dédelgetett álom volt nekem, hogy egy egyesületet, mivel hogy Moholon nem volt senki más, aki ezt a sportot űzze, viszont nem találtam benne társra, hogy kivel tudom ezt együtt csinálni, mert egyedül azért egy kicsit macerás, főleg úgy, hogy bejelentett, tehát hogy hivatalos legyen az egyesület, és aztán Andrea is rákapott az íjászatra, így vele együtt már meg tudtuk oldani az indítást, és hát a papírmunka nagy része az övé volt, ötletelni, meg együtt ötleteltük ki, hogy mit, hogy meddig mi. Annyit hozzátennék, hogy nem egy hagyományos, ha bár hagyományőrző, de nem egy hagyományos IASZ egyesület, hanem egy dinamikus IASZ-hatot tanító egyesület vagyunk mi, tehát egy dinamikus harci IASZ-hatot tanító egyesület vagyunk mi, ami sokkal érdekesebb a tagjainknak, mint az a statikus IASZ-hat, amit úgy általában csinálnak a többiek.
1: És hogy kell elképzelni ezt nálatok, hogy működnek ezek az órák, ez a tanítás, az IASZ-at tanítása?
2: Hát amikor először jön valaki, akkor ugye megismertetjük vele az alapokat, amikor az alapok megvannak, mert ugye nem lehet egy vagy két óra alatt ezt megtanulni, tehát folyamatos tanulás működik. Utána viszont érdekes dolgokat találunk ki, általában a kreatív igazgató az Zsolt, mert neki vannak ilyen vakmerő ötletei, amikre néha fogom a fejemet, és akkor lassan, tehát így bevezetjük őket, próbálgatjuk, ki mit bír, hol vannak a határok, mire vagyunk képesek, vevők rá.
1: Ugye említetted, hogy két éve, hogyha jól számolom, két éve, de hogy egy éve kezdtétek meg az intenzív munkát. Hány tagotok van így ez a két év, egy év alatt?
2: Nagyjából aki stabil tag, az 20, cserélődtek emberek, tehát volt olyan, aki eljött egy-két alkalommal, öttel esetleg, és akkor aztán nem jött valamilyen oknál fogva, de mondhatom, hát 15-20 körül mozgunk, és a java fiatal. Tehát vannak idősebbek is, egyébként 8 évestől 50 éves korig vannak a tagok. Kora, de javában gyerekekről beszélünk, és kis fölnőttekről.
3: Annyi csak, hogy akarunk indítani. Persze nem az annyira harci íjászat részét, majd nyugdíjasoknak is, mert hogy egy nagyon jó kis mozgás őnekik is, tehát a test, a lélek, a minden összetétele ez, és így akarunk nekik is külön egy edzést tartani, akár nyugdíjas otthonokban, akárhol, hogy ők is egy kicsit ismerkedjenek, meg egy kicsit megszerűsítsük, igen.
1: És mi a különbség a ilyen íjászat, olyan íjászat között? Ezt azért kicsit tisztázzuk le, mert íjászat, de hát azért, ahogy hallom, van különbség. Hát,
3: nagyon-nagyon sok a különbség. Mi nagyon jó barátságot ápolunk többi külhoni magyarokkal is, meg hát az anyaországiakkal is. Van például a Dalia iskola fönt Felvidéken, velük nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk, szoros a kapcsolatunk, igen. És őtőlük sok mindent átvettünk, meg hát mi is tudunk nekik adni pluszokat. Tehát a dinamikus íjászat, a dinamikus harci íjászatnak az a lényege, hogy nem egy pontból egy pontba lövünk, hanem ott az állandó mozgások vannak, tehát a szituációs lövészetek vannak, akkor például a korlátainkat lépkedjük át olyasmivel, hogy egyensúlyozva is kell lőni, tehát akár gerendán egyensúlyozva, akár csak félában egyensúlyozva. Tehát elejében lehet, hogy úgy tűnik egy statikus íjásznak, hogy ez fölösleges mozdulatsor. Viszont itt nem maga az íjászat csak a lényeg, hanem az, hogy az ember a saját korlátait átlépje, és olyan dolgokat tudjon csinálni, amit esetleg a többi sporttól úgymond nem kapna meg, vagy a hétköznapi életben nem kapna meg. És ezért próbáljuk meg ezeket a dolgokat úgy összeszedni, hogy magunkat győzzük le ezzel. Tehát, hogy nem egy egyszerű statikus íjászatról beszélgetünk, hanem egy folytonos mozgásban lévőről.
2: akár haladásból lövés, akár hátrafordulás, térdelésből, gerendáról, tehát hogy nagyon sokféle párban, egy önállóan, csapatban nagyon sokféle gyakorlatot ki tudunk találni.
3: Vagy például, amit nagyon sokan nem csinálnak, hogy az ember vagy jobbkezes, vagy balkezes. Mi a tanítványainkat két kézre tanítjuk, tehát ugyanúgy lőhetnek jobbal is, mint balkézzel is. Tehát mind a két, és innentől kezdve az agyféltekig is más, hogy a teljes test is más, máshogy kell mozogjon, tehát nem az van, hogy rágyúrok a bal vállamra, mert azzal húzok, hanem hol az egyik, hol a másik. Sokkal ügyesebbek. Ezzel aztán kidolgoztunk egy úgymond vizsga
2: módszerrendszert,
3: igen, és akkor az van, hogy minden évben egy szintet tudnak lépni az íjászaink, különböző nehézségek vannak, tehát a hét próbásoknak hívjuk őket, vagy magunkat, mert hogy hét különböző próbája van, ami a távolságot, az egyensúly érzéket, a kitartást, az ügyességet, a pontosságot, tehát mindent magába foglal, mind a hét próba különböző dolgokat foglal magába, és különböző nehézség van minden évben rajtuk, és akkor ezt próbálhatják. Van egy nyári napfordulókor, van egy vizsgánk az erősebbik kézzel, és az őszi napi egyenlőségkor meg a gyöngébbik kézzel kell ugyanezt teljesíteni. Tehát így persze, aki akarja, ez nem kötelező dolog, de aki akarja, és így plusz lendületet, motivációt kapnak az emberek, hogy hú, ezt is tudom, pedig hát első alkalommal, amikor az ember a gyöngébbi kezébe fogja az íjat, azt se tudja, hogy húzza vagy tolja. És innentől kezdve aztán jönnek az ügyessége, korlátaink átlépés, és ez nagyon fontos.
1: És mi mindent fejleszt az emberben az íjászat?
2: Hát többféle készséget, tehát úgy fizikai, mint mentális készségeket, fizikailag a felső testet, a karizmait, a hátizmait, a vállizmokat, az úgynevezett kórizmokat, tehát a törzsizmait fejleszti, javítja a tartást, tehát volt olyan is, aki gyerekek sokat telefonoznak, és a tartás nem volt rendben, pár edzés, és nem olyan a tartása, mint volt, tehát szépen kiegyenesedett. Ezen kívül szellemi síkon szintén igen sok minden, tehát a fókuszt növeli, az állóképességet, az önbizalmat, nagyon sok mindenre jó, igen, nagyon sok minden.
3: Sőt, a belső szemünket is fejleszti, igen. Mondjuk nálunk van egy olyan része neki, amikor csukott szemmel lövünk.
1: Jó.
3: Tehát megnézzük a célt, hogy hol van, és aztán úgy tartunk. Először persze úgy van, hogy a célozunk, és akkor célozás után csukjuk be a szemünket, hogy a kezünk, tehát hogy maradjon a testünk, úgy testünkre figyelünk, hogy ez nem mozduljon el sehova, és úgy kell célba találni. Viszont aztán később már az van, hogy a célra figyelünk, becsukjuk a szemünket, onnantól kezdve tesszük be a veszőt az íjba, onnantól kezdve ajzunk, és onnantól kezdve lövünk teljes csukott szemmel végig.
1: Jó ég.
3: Nem olyan, ez az elején jó
2: ég. Fejleszti a testérzeteket.
3: Igen. Tehát csak magunkra figyelünk innentől kezdve. És ezek nagyon jó dolgok, szerintünk.
1: Ti személy szerint hogyan találkoztatok az íjászattal? Említetted, Zsolt, hogy azért már egy jó ideje benne vagy.
3: Hát, hogy én hogy találkoztam, ez már a múlt ködében rész, nem emlékszem rá. Ezt nem tudom megmondani egyszer, csak úgy, hát most az igazság, hogy én alapvetően egy ilyen régi, annak idején még a középkori harci dolgokhoz vonzódó ember voltam. Utána persze ez kialakult bennem magával honfoglaláskorral, meg a saját hagyományainkkal. És onnan, tehát az íjászat volt az, amit úgy maga is elkezdhetett az ember, mert mondjuk egy kartforgatást, szabjavívást, azt úgy egyedül nehéz kivitelezni. Az íjászatot viszont meg tudtam oldani egyedül is. Én innentől kezdve kezdtem íjászkodni, először vadászíjjal, és majd később léptem át a magyar tradicionális íjra, a hagyományőrzés miatt.
2: Én pedig egy jó pár évvel ezelőtt elkezdett érdekelni, jött egy ötlet, vegyünk íjat. De se tudtam, hogy miért és hogyan, ugye elkezdtem utána nézni, és rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát hogy nem úgy megy, hogy csak úgy veszek egy íjat, elég sok információ kell hozzá, hogy milyen is az, ami alkalmas lenne nekem. És akkor utána nyílt lehetőség, úgy gondolom, hogy délvidéki ősök napja volt Bajsán, de volt osztálytársnőm íjasztatást tartott, ott kipróbáltam, nem nyűgözött le, mert egy ilyen nagyon laza gyakorló íj volt, de továbbra is ott volt bennem, hogy jó lenne kipróbálni egy komolyabb íjat, utána ez sikerült, és két hétre rá megrendeltem a saját íjamat, tehát így szerelem volt.
1: És van, gondolom, van helyes technika, hogyan kell elképzelni ezt az egészet?
3: Hú.
1: Hát nehéz elmagyarázni,
2: igen,
1: biztos.
2: Nem egyszerű.
3: Az igazság, hogy helyes technikáról úgy...
2: Nincs nem. Valójában helyes technika, mindenkinek van egy saját technikája, viszont van egy tanítható technika.
3: Aha. Igen, az, hogy Szegeden elvégeztünk egy IASZ oktatói képzést, és ott egy tanítható technikát tanultunk meg, bár egyébként meg tényleg látjuk, hogy versenyeken mindenfelé, hogy az emberek nem mind úgy állnak, ahogy például mi megtanultuk azt, hogy tanítani lehessen. Tehát abszolút egy kicsavart formákban is tudnak nagyon jó lövéseket leadni az emberek, stabilan nagyon jó lövéseket, viszont az nem tanítható forma. Tehát az embernek úgy alakult ki, és akkor azt nem tud tanítani, mert az nem tanítható.
2: Már tulajdonképpen megtanítod az alapokat, és mindenki hozzáteszi az ő saját, mondjuk új stílusát.
3: Igen, tehát nem lehet rágörbíteni senkit se a másikra, tehát a kockában nem visz kört beledugni. Ő aztán megcsinálja, de nagyon sok óra szám kell ahhoz, hogy stabilan tud az alapokat, és majd utána ráépítette csak a sajátodat. Ez úgy nehéz, tehát nincs két egyforma szerintem.
2: Nincs.
3: Mindenki kicsit máshogy csinálja.
1: Vannak egyébként így Vajdaságban más IASZ egyesületek, szoktatok-e velük eseményekre így jönni-menni egymáshoz?
2: Igen, hát vannak Kanizsán, vannak Horgoson, Zentán, tehát hogy elég sokan vagyunk, úgymond. Annyi, hogy talán mondtam, az utánpótlás az, ami talán nálunk vannak a legtöbben fiatalok. Versenyekre járunk, mi egyelőre még sajnos nem tudunk versenyt szervezni, ahhoz kell egy kicsit nagyobb fölkészültség, viszont igen, tartjuk velük a kapcsolatot, járunk versenyekre, szokott egy ilyen délvidéki vagy BRB,
3: Bácskai régiós
2: bajnokság lenni, az általában ilyen 3-4 fordulós, és oda is megyünk, visszük a gyerekeket, visszük a fölnőtteket, akiket érdekel, tehát hogy most már 2-3 autó van, tehát 10-en fölül tudunk ide is menni.
3: Meg hát egyéb rendezvényekre is szoktak bennünket hívni, tehát Aracson szoktak megszervezni egy ilyen történelmi, élő történelmi órát, oda szoktak bennünket hívni.
2: Szent Iványi tűzgyújtáson szoktunk részt venni, tüzesveszővel gyújtjuk a mágiát. Aztán volt már olyan, hogy családi napon vettünk részt egy ilyen céges bulin. Nagy családosok egyesülete szokott bennünket elhívni, íjasztatni. Tehát, hogy igen. Sürgünk, forgunk, jövünk, megyünk.
3: Meg hát az ügyesebbével, akik már levizsgáztak, ővelük most már csinálunk, tehát tanítunk nekik úgymond formagyakorlatokat, tehát hogy bemutatókat tudjunk csinálni magából a harci íjászatból, tehát nem csak az, hogy innen lövök oda, hanem tényleg a mozgás, hogy ez mind szinkronba menjen, hogy ez mind látványos legyen, és akkor ezeket próbáljuk most az ügyesebbével összehozni, hogy egy kicsit népszerűsítsük az íjászatot, meg hát magát az egyesületet is, hogy mi is az, amire mi képesek vagyunk.
1: Hol lehet benneteket megtalálni, hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni?
2: Moholon, Pionirska 3, számolott, szombaton szoktunk edzéseket tartani egyébként, aztán későbbiekben, amikor az idő már nem engedi, akkor pedig teremi íjászat lesz, tehát akkor benn leszünk.
3: De egyébként Facebookon
2: igen,
3: déli túl Moholi íjász egyesület oldalán
2: is
3: rá lehet keresni, és akkor meg lehet bennünket találni.
1: Köszönöm szépen, Andrea és Zsolt, hogy bejöttetek, és sikeres munkát kívánok nektek.
3: Mi köszönjük szépen.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alexander Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, amelyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. Az új árak 15 órától érvényesek.
8: Választások 2026.
10: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után 2 héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki saját kérelmére felvettek az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Egy személy csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalhoz kell benyújtani. A névjegyzéket a választás előtt 15 nappal zárják le.
8: Választások 2026.
10: Oroszországban megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiségek közép-európai idő szerint csütörtök este 10-kor, az utolsók pedig a nyugati régiókban péntek reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a donyecki, a luhanszki és a zaporizsjai, valamint a herszoni lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá. A szövetségi parlament alsóházába, az állami dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban, pártlistáról és egyéni választókörzetben.
7: Sport.
10: A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 23,5 fokot mutat továbbra is a hőmérő. A napsütésé lesz a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, a nyugatias légmozgás viszont gyenge, mérsékelt marad. Délután 26 fok körül alakul a csúcsérték.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban.
5: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
6: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
7: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
6: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
8: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
9: Minőség és bőtermés-hozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: A szubjektív tévés műsorunk vendége Unger Balázs, a Cimbali Band művészeti vezetője, cimbalom művész és a népzene elkötelezett képviselője volt. Kolléganőnk Balázs Andrea és Unger Balázs a világzenéről, a hagyományok továbbadásáról beszélgettek, valamint arról, hogyan őrizhetők meg kulturális értékeink úgy, hogy közben a mai közönség számára is élők és izgalmasak maradjanak. Ebből a szubjektív beszélgetésből hallhattok egy részletet, a teljes beszélgetést pedig a pannonrtv.com oldalon visszanézhetitek.
2: Balázs, mi a különbség, és van-e különbség, amikor a löszfal alatt, előtt, mögött ütitek meg a cimbalmot, és kezdtek játszani, és viszi a szél mindenfelé a hangot, vagy itt a régi városháza tövében, a Szabadka város központjában egy színpadon játszatok? Máshogy kell játszani, máshogy szól a hangszer?
3: Én mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Tehát ide Vajdaságban mindig örömmel jövünk, mert nagyon jó a közönség, nagyon jó mindig a szervezőgárda. Tehát nem tennék olyan nagy különbséget, mert mindig nagyon jó játszani itt, és nagyon szeretünk itt játszani.
2: Amikor jöttök a Vajdaságba, mivel hogy már több egyszer vagytok itt, kialakult-e bármi nemű olyan szokás, ami ahhoz kötődik például, hogy ha itt vagyunk Vajdaságban, akkor ezt biztos megnézzük, megesszük, elmegyünk, meglátogatjuk?
3: Hát egy jó csevapot vagy pleskavicát azért mindig megeszünk, általában itt vagyunk, de hát a határ miatt azért mindig az van, hogy jóval előbb elindulunk. Tehát most baromi jó volt a határ, igazából ásotthalomnál jöttünk át, és rászámoltunk 2 órát, de 20 perc alatt átjöttünk, tehát...
2: Ez a jobbik verzió,
3: ez a jobbik verzió, itt voltunk már bőven érkezési idő előtt, és akkor kicsit itt sétáltunk a téren, megettünk egy jó kis csevapot, ittunk mellé egy jó pofa sört, úgyhogy el tudtuk tölteni az időt, nem volt probléma.
2: Itt az Interetno Fesztiválon, vagy egyébként bármelyik ilyen népzenei fesztiválon, amikor jelen vagytok. És ugye ilyenkor egymást követi a színpadon az együttes. Van-e olyan, vagy volt-e már olyan, hogy azon kaptad magad, hogy úgy beült egy-egy népnek a zenéje, hogy akár amikor felléptetek, akkor már ott mocorgott az ütőbe, hogy akkor már kezdtél volna vele valamit?
3: Hát mindenképpen van ilyen, mert itt az Interetno Fesztiválon is tudom, hogy azért tényleg eléggé népes a fellépőknek a listája, tehát külföldről is vannak táncegyüttesek, zenekarok. Óvatlan, hogy egy-egy dallam azért bejut az ember fülébe, akár egy makedón, akár egy Magyarországról érkező táncegyüttesnek egy-egy olyan dallam, amit addig nem hallottam. Mindig előfordul ilyesmi.
2: Most már, hogyha itt a népeket soroljuk fel, akkor én úgy tudom, hogy ti gyűjtetek itt a Balkánon is, és gyűjtetek Bulgáriában és Romániában is, és Vajdaságban is gyűjtetek. Most már, hogyha itt a népeket soroljuk fel, akkor én úgy tudom, hogy ti gyűjtetek itt a Balkánon is, és gyűjtetek Bulgáriában és Romániában is, és Vajdaságban is gyűjtetek. Az mi határozza meg, Balázs, hogy hol lesznek a

0: kérő jöhetett, de Szerbiában született, de román nemzetiségű volt, és akkor ő úgy került be az újvidéki zenekarba, és akkor ott cimbalmozott. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes, hát itt a Balkánon, meg magyar rész, meg még cseh, szlovák rész, itt azért vannak ilyen keveredések, tehát, hogy egy-egy dallam, ha megfelelő, akár tényleg eljut Prágáig, meg akár eljut Görögországig, tehát minden csak annak a kérdése, hogy mennyire népszerű az adott nációnál.
1: Aha. És az, hogy mennyire népszerű nálad a te fülednek, tehát például meghallasz egy nem magyar népzenét, az mitől függ, hogy abból lesz-e a cimbali bandbe egy dallamfordulat?
0: Vagy nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk jártam románoknál, de jártam szerbeknél is, bolgároknál, ukránoknál, ruszinok, ruténok, Pál István Szalonna barátommal sokat jártunk azon a vidéken is, Máramoros környékén gyűjteni. Nem feltétlenül konkrétan népzenei gyűjtés, hanem tényleg zenészekhez mentünk először csak érdeklődni, meg meghallgatni őket, hogyan muzsikálnak. És ez mindig barátságok jöttek létre ezek által, a látogatások által. Olyan zenészekkel találkoztunk, akikkel addig mondjuk nem. Mondjuk itt is Vajdaságban is van egy Janika Balázs, egy nagyszerű tamburás, akit igaz élőben én soha nem láthattam, de a felvételről például rengetegszer hallottam muzsikálni, és ő magyar lakodalmakban és szerb lakodalmakban is muzsikált, és nagyon virtuóz volt az előadásmódja, de a szerb részről is, hát rengeteg harmonikás, Branimir Djokic, Jubisa Pavkovic, sorolhatnám tényleg a jobbnál jobb szerb harmonikásokat, akiknek a zenéjét meghallgattuk, és akár hogyha Budapesten jártak, akkor ott voltunk a koncertjükön, és hallgattuk őket, hogy hogyan játszanak, mert meghatározó figurái igazából az itteni világzenének, népzenének, és a mi ízlésünket is mondhatni, hogy befolyásolják azért ezek az emberek, akik ilyen szinten muzsikálnak. Úgyhogy hát mondhatni, hogy mindig nagy hatással voltak ránk azok a zenészek, akik mondhatom úgy, hogy a cimbalom vonzás körzetében jártak és alkottak, mert a cimbalom az így a Duna mentén terjedt el hangszerként, elindult egészen Németországból ered persze a Duna, de ott annyira nem volt folklorizáció, de Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Bulgária, Románia, és aztán Törökország, Görögország, ezekre a részekre nagyon-nagyon sok cimbalom eljutott, és ezáltal a népzene is befogadta a cimbalmot. Úgyhogy mondhatni, hogy ezekről a vidékekről nagyon sok jó cimbalmos zenét ismerek, és akkor ezeket azért használjuk is.
1: Na jó, akkor úgy kérdezem, hogyha kettő vagy több cimbalmos találkozik, akkor... Mit néztek, vagy mit lestek el egymástól, vagy mi az, amire figyeltek egymásra kapcsolat? Tanultok-e egyáltalán egymástól valamit, és ha igen, mit lehet megtanulni? Hiszen gondolom, hogy ezen a szinten ti már azért a szakma rendes ismerői vagytok.
0: Igen, de rengeteg mindent lehet tanulni. Tehát ha megnézed, most amikor én kezdő cimbalmos voltam, akkor már Lajkó Félix akkor így például bontogatta a szárnyait, és a Kurina Misi cimbalmos például, hát ő szabadkai, és tőle is, hát én nem tudom, hogy pontosan hol tanult, de hát iszonyatosan jó cimbalmos volt, és amikor meghallottam a Lajkó Félixnek a lemezein őt játszani, hát mondom, ez baromi jó, tehát hogy annyi lehetőség van, és aztán igazából csak azon múlik, hogy mennyire találod meg vele a hangot, és aztán utána tanulhatsz tőle. Tehát, de egy kölcsönös a dolog. Tehát, hogy, és ezek a cimbalmosok általában azért, akik ilyen szinten játszanak, már mind eléggé, hogy is mondjam, tehát, hogy nyitottak, inkább úgy mondanám. Tehát tényleg nyitottak, és lehet velük beszélni a zenéről, meg lehet őket hallgatni, és szívesen megmutatják a egy-két fortéjukat, nem minden, de azért betekintést lehet nyerni igazából a saját kis konyha munkájukba, úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy nyitottak vagyunk egymás felé.
1: Beszéljünk egy picit a cimbalomról, ugye ez egy viszonylag nagy, böm hangszer, húrokkal, és hát laikusnak, aki nézi, akkor úgy tűnik, hogy hát ezen viszonylag

0: Nehéz játszani. Mekkora fizikai igénybevételt igényel, vagy szükségeltetik, mekkora fizikai igénybevétel szükségeltetik ahhoz, hogy hát egy estés ilyen koncertet végignyom cimbalmon?
1: Hát eleve már ott kezdődik ilyenkor, tehát hogy én reggel 8-kor fölkelek, és akkor elkezdem behangolni a hangszert, akkor azt össze kell rakni, az egy másfél órás menet, 133 húri van a cimbalomnak, akkor azt neki kell állni, egy másfél órát behangolni, utána fortélyos módon szétszedni egyedül, közel 100 kilós a hangszer, azt akkor szétszedni, visszarakni a mikróbuszba, és akkor utána elindulni mondjuk Szabadkára, ahol tudja az ember, hogy hát a határon azért lehet egy óra, másfél óra várakozás, és akkor ide érünk, és akkor felpakoljuk a színpadot, és akkor megint egy kicsit hangolni, mert útközben megint elhangolódik. Szóval hát ez egy elég kemény fizikai munka is. Tehát én mindig azt mondom az olyan cimbalmosoknak, akik hasonló szintet elérnek, mint én, vagy valami, akkor azoknak gratulálok, mert tudom, hogy mit hajtanak végre. Tehát azért ez kemény meló egy ilyet végigcsinálni. Mellette egy családot fenntartani, egy-két gyerekkel, három gyerekkel. Tehát nem egyszerű. Amúgy mondhatni, hogy hú, mi nekünk milyen könnyű dolgunk, hogy eljövünk, és akkor Szabadkán egy kis várost nézünk, és akkor utána meg vidáman muzsikálunk. Hát azért nem egyszerű a dolog.
0: Ez de pont nem így van.
1: Nem így van, de szeretjük.
0: Ilyenkor nem jut eszedbe, Balázs, hogy miért nem furujára cserélted például nem a brácsát annó.
1: Nem te vagy az első, aki mondja, hogy miért nem furujára cseréltem a brácsát. Nincs. Biztos, lehet, hogy meg lenne a furujába is ez a sok minden, de a cimbalomba könnyebb volt megtalálni ezeket a dolgokat.
0: Igazából csak viccként kérdeztem rá, mert hogy nyilván, hogy igénybevétel, erőigénybevétel szempontjából jóval egyszerűbb. Amikor ott hagytad a brácsát, és most már így, hogy sok év múlva visszanézel cimbalmosként erre a hangszerre, mi az, amire azt mondod, hogy nagyon klassz, hogy ott hagytam, mert nem hiányzik, és mi az, ami meg nagyon hiányzik belőle?
1: Nem hagytam ott igazából, mert tanítom.
0: Igen?
1: Tanítom, tehát zeneiskolába tanítom, úgyhogy mindjárt szeptember, és mindjárt kezdem a tanítást, úgyhogy
0: akkor párhuzamosan fut mellette
1: a megy azért a brácsát, hegedűt tanítok, meg nagybőgőt is. Egész zenekarokat nevelek ki, igyekszem. Úgyhogy az élet nem csak játék és mese, ahogy ez a rajzfilmben is elhangzik. Tehát nem bánom, mert a brácsa is ott van az életemben, a hegedű is, a nagybőgő is, úgyhogy, de hát legfőképpen a cimbalom.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Médiatámogató a Pannoner TV.
3: Presszó. A Pannon Rádió lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
4: Ennyi volt a mai Pannon Presszó, holnap is tartsatok velünk, Kókai Mónika lesz a műsor házigazdája 8 és 14 között, hétfőtől pedig visszatér a Pannon reggeli 8 és 10 között lesz hallható, Pannon Presszó pedig 10 és 14 óra között. Én további kellemes délutánt kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alexander Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. Az új árak 15 órától érvényesek.
9: Választások 2026.
8: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után 2 héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. Közvetlen választás esetén listát állíthat az adott külön választói névjegyzékben szereplő legalább 3 választópolgárból álló választói csoport. Olyan egyesület, amelynek céljai között szerepel az adott nemzeti kisebbség jogainak védelme, illetve a politikai pártok nyilvántartásában nemzeti kisebbségi pártként bejegyzett politikai párt. A listát legkésőbb a választás előtt 15 nappal kell átadni a köztársasági választási bizottságnak. A benyújtáshoz az adott külön választói névjegyzékben szereplő választók legalább 1%-ának, de minimum 50 választónak a hitelesített támogató nyilatkozata szükséges. Ma kezdődik az Egyetemisták Ajtóról Ajtóra elnevezésű akciója, amely szeptember 18-a és 20-a között több szerbiai településen zajlik. Az egyetemisták tervének részeként személyesen keresik fel a polgárokat, hogy bemutassák programjukat. Szabadkán ma 17 órától, szombaton pedig 10 és 13 óra között lesznek jelen. Az akció Szabadka mellett többek között Pancsován, Óbecsén és Verbászon is zajlik. Szombaton Zentán, Nagykikindán, Kiszácson, Karlócán és Ingyán is találkoznak a polgárokkal, és vasárnap is több településen szerveznek találkozókat.
9: Választások 2026.
8: Elmarad a korábban meghirdetett idei vajdasági magyar táncház találkozó és sokadalom, tájékoztatnak a szervezők. A közösségi médiában közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaznak, a rendezvény biztonságos és a megszokott szakmai színvonalon történő megvalósításához szükséges feltételek nem álltak teljes körűen rendelkezésükre, ezért felelős döntésként az idei rendezvény elhalasztása mellett döntöttek. Egyben köszönetüket adtak hangot az eddigi támogatásért, a megértésért és a türelemért. Hozzáteszik, már most dolgoznak azon, hogy 2027-ben újra együtt ünnepelhessük a magyar népművészet élő hagyományát.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a napsütésé lesz a főszerep a nap hátra lévő részében is. A nyugatias légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
12: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitaportban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitaportban!
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
10: 15 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédit Zsuzsanna.
11: Választások 2026.
1: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után 2 héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatás időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Iskolai és óvodai felújítások, valamint sportberuházások valósultak meg tartományi támogatásból Magyar Kanizsa községben. Horgoson korszerűsítették az általános iskola egy részét, Martonoson hőszigetelték az óvodát, Magyar Kanizsán pedig teljes körűen felújították az X sportpályát. A beruházásokat a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is megtekintette. Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a község településein az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztés valósult meg, és ezek folytatását is tervezik. Benyújtotta jelölt listáját a köztársasági választási bizottságnak a Szerbiai Új Demokrata Párt és a Monarchisták alkotta koalíció a közelgő előrehozott parlamenti választásokra. Az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanović elnevezésű listán 250 jelölt szerepel, és több mint 10.600 hitelesített támogató aláírást adtak át. Dr. Milos Jovanović, a lista vezetője úgy fogalmazott, a választások sorsdöntőek lesznek.
11: Választások 2026.
1: Átadták Topolyán az idei Pro Urbe díjakat, a község legrangosabb elismeréseit a községi képviselőtestület ünnepi ülésén vehették át a díjazottak a Topolyai Napok keretében. A Pro Urbe díjban részesült a topolyai származású labdarúgó Dusán Tadić, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Csalóka zenekar, valamint a bácskosútfalvi otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézet, amely idén 80 éves. Az ünnepi ülésen 3 községi plakettet és 4 polgármesteri köszönő levelet is átadtak. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, még a dízel literiért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, amelyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet, az új árak pedig 15 órától érvényesek.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, a szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
13: Oh yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
13: Nóta! No,

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: Éles a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz valami,
1: élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

nemesít. Élveztök valamihez, tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidú spruttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. 38 napi rendi pontról döntöttek a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Zuzanna.
11: Választások 2026.
10: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A voksoláson 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, közülük 21 közvetlen úton választja meg nemzeti tanácsának tagjait. A Gorán és az orosz nemzeti kisebbség elektori közgyűlés útján jelöli ki képviselőit. A választásokat Demo Berisa, az emberi és kisebbségi jogokért, valamint a társadalmi párbeszédért felelős minisztérium ügyvívő minisztere írta ki. A Szerbia palotában is jelezte, hogy a tárca a törvények és a választási eljárások tiszteletben tartása mellett támogatja a folyamat lebonyolítását.
12: Szerbia annyira erős, amennyire az ország polgárai elégedettek, és amennyire élni tudnak valamennyi jogukkal. Ezúton ismét arra kérek minden nemzeti kisebbségi tanácsot, hogy a mai naptól kezdve sikeresen végezzék el az előkészületeket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezek a közösségek megfeleljenek az elvárásoknak, vagyis jogaik a törvényekkel összhangban tovább erősödjenek.
10: Újabb 2 listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-én esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Így a korábbi 5 listával együtt immár 7 szerepelnek a RIK nyilvántartásában. A szavazólapon 6-os sorszámmal szereplő lista neve Usame Zukorlić, mozgalom, az Egyesülésért lista vezetője pedig Usame Zukorlić, az Igazság és Megbékélés pártja elnöke. A lista 181 parlamenti képviselőjelöltet tartalmaz. A kisebbségi listát indító párt esetében összesen 6182 jogilag érvényes választói nyilatkozatot állapított meg a bizottság. 7-es számmal az orosz párt Szerbia a Bridge-ben Slobodan Nikolić választási listát hirdette ki a RIK. Listájuk 25 nevet tartalmaz, és 5101 érvényes támogató nyilatkozatot tudtak felmutatni. Az orosz párt szintén kisebbségi listaként indul majd a választásokon. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, elsőként az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listát hirdették ki. A szerb haladó párt köré tömörülő lista az egyes sorszámot kapta. A RIK ellenőrzése alapján 209.130 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot nyújtottak be. A második kihirdetett lista az Ivica Dačić a stabilitás tényezője nevet viseli. A koalíciót a Szerbiai Szocialista Párt, az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotják. A lista a kettes sorszámot kapta, és a RIK 18.162 érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A hármas számot az Egyetemista Lista, Egyetemisták Győznek nevű lista kapta. A listát 69.099 érvényes támogatói aláírás kísérte. Négyes a Rasim Jajić emberien elnevezésű kisebbségi lista. A koalíciót a Szandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt alkotja. Ötös a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint lista. A VMS listáját ugyancsak nemzeti kisebbségi választási listaként fogadta el a Köztársasági Választási Bizottság. Iskolai és óvodai felújítások, valamint sportberuházások valósultak meg tartományi támogatásból Magyarkanizsa községben. Horgoson korszerűsítették az általános iskola egy részét, Martonoson hőszigetelték az óvodát, Magyarkanizsán pedig teljes körűen felújították az X sportpályát. A beruházásokat a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is megtekintette. Korom Sarolta riportja.
13: Horgoson kezdte községi körútját dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Verebélyi Árpád plébánossal és a helyiekkel is találkozott. A beszélgetéseken a települést érintő aktuális kérdések mellett a migrációs helyzet is szóba került, amely 2023 óta stabilizálódott. Ezt követően a horgosi Kárász Karolina általános iskolát tekintette meg, ahol az elmúlt két évben több jelentős tartományi forrásból megvalósuló fejlesztés is történt. Gulyás Oldal Anita, az intézmény igazgatója.
14: Itt kiemelnék, és ami fontosabb, nagyobb beruházás, az a vizesgócoknak a teljes körű felújítása, amit fázisokra bontottunk, és abból az első két fázis tudott megvalósulni mindidáig. Az egyik az a férfi-női öltözők, illetve a WC-knek a teljes körű felújítása fél emeleten. Ezen kívül még ami beruházásunk nagyobb volt, az a felnőtt oktatásban lévő eszközbeszerzés, bútorzat beszerzése, illetve ugyanúgy számítógépek beszerzése a horgosi, illetve a kispiaci épületünkbe.
13: Martonoson a téli felújítás óta új színben pompázik az óvoda, mely teljes külső szigetelést kapott. Az épületbe közel 50 gyermek jár, akikkel így szebb és hatékonyabb környezetbe tudnak foglalkozni a pedagógusok. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
15: Úgyhogy itt a csatorna lett kicserélve, felújítva, és ez egy olyan fejlesztés, ami előre viszi az óvodánkat. Tehát mindenképpen nem csak a belső, a külső is nagyon fontos. A hőszigetelés viszont ugye az energetikailag nagyon fontos, tehát kevesebb lesz az az energia, amit el kell használnunk a fűtésekre.
13: A Magyarkanizsai X sportpálya szintén a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatásával készült el. Megújult az aszfaltlap, a sportpálya multifunkcionális burkolatot kapott, továbbá felújították a kerítést a védőhálóval együtt, a kézilabda kapukat és a pálya melletti padokat. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
16: Ami a fejlesztéseket illeti, azért ezekre a településekre komoly fejlesztések érkeztek az elmúlt időszakban, és nem csak a Prosperitáti Alapítványra gondolok, ha a Prosperitáti Alapítványról beszélünk, akkor például csak Horgoson 294 sikeres prosperitáti pályázó volt, közel 3 millió euró értékben nyertek el támogatást, és hasonlóak vagy még magasabbak a számok Martonoson, de az óvoda, az iskola felújítás esetében, a szennyvízhálózat építése esetében, útfelújítás esetében is komoly beruházások történtek. Hát ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, ehhez kell az embereknek a támogatása, ehhez kell a magyar összefogás.
13: A mostani látogatása megvalósult beruházások mellett a további feladatokra és lehetőségekre is ráirányította a figyelmet.
10: Ma kezdődik az Egyetemisták Ajtóról Ajtóra elnevezésű akciója, amely szeptember 18-a és 20-a között több szerbiai településen zajlik. Az egyetemisták tervének részeként személyesen keresik fel a polgárokat, hogy bemutassák programjukat. Szabadkán ma 17 órától, szombaton pedig 10 és 13 óra között lesznek jelen. Az akció Szabadka mellett többek között Pancsován, Óbecsén és Verbászon is zajlik. Szombaton Zentán, Nagykikindán, Kiszácson, Karlócán és Indián is találkoznak a polgárokkal, és vasárnap is több településen szerveznek találkozókat. A kezdeményezést a hét elején az egyetemisták tervének óbecsei bemutatásakor jelentették be. A győzelem minden ajtón kopogtat elnevezéssel. A háromnapos akció keretében a szervezők közvetlenül szeretnének megismertetni az egyetemisták tervét a polgárokkal.
11: Választások 2026.
10: A Magyar Nemzeti Tanács 27. rendes ülésén a 38 napi rendi pont zömét oktatási és kulturális kérdések tették ki. A testület több oktatási és kulturális intézmény munkájáról és pénzügyi jövőévi tervéről határozott. Emellett számos, 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitását is jóváhagyta. A testület iskolák vezetésével és működésével kapcsolatos kérdésekről is döntött. Mecserik Anita beszámolója.
17: A pénteki ülésen a Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények vezetői számoltak be az elmúlt időszak munkájáról, valamint a következő időszak terveiről és programjairól. A szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény a 2025-ben és 2026-ban a többi közt sportnappal, környezettudatosságra neveléssel és fejlesztő foglalkozásokkal várta a gyerekeket. Kiemelt programjuk az Így tedd rá, amelynek köszönhetően az intézmény Vajdaságban elsőként kapja meg a Minta intézményi címet. A tervek szerint folytatódnak egyebek mellett az ünnepkörökhöz kapcsolódó programok, családi napok, valamint a Mi leszek, ha nagy leszek elnevezésű kezdeményezés is. Katona Novák Ágnes, a szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatója.
18: A 2026-27-es munkaévben 165 gyermek kezdte meg a nevelési évet, szeptember 1-én 8 csoportban indult el a nevelőoktató munka. A csoportok feltöltése a törvény által meghatározott maximális gyermeklétszámig történik, folyó év májusában kiírt pályázat alapján. A nevelőoktató program és a nyújtott szolgáltatások megtervezése és fejlesztése során kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek jólétének biztosítását, szükségleteik felismerését, valamint kezdeményezéseik és véleményük tiszteletben tartását. A játékot, mint a nevelés alapvető módszerét.
17: Külön figyelmet kaptak a kis létszámú osztályok is. Az előterjesztések célja, hogy a gyermekek és fiatalok lakóhelyükhöz minél közelebb anyanyelvükön végezhessék tanulmányaikat. A kérelmek a Vajdasági Magyar Oktatási Hálózat megtartását és megőrzését szolgálják. A testület így több 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitását is jóváhagyta. Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
19: Mindaz, amit természetesnek gondolunk, valójában hosszú évek közösségi és politikai munkájának eredménye. Mert ezek az osztályok nem nyílnak meg maguktól. Sem Erzsébetlakon, sem Becskereken, sem Újvidéken, sem Szentagunarason. Egy jogszabály önmagában nem fog kiállni egy kétfős magyar osztályért. Egy rendelet önmagában nem fogja végigjárni ezeket az intézményeket. Egyetlen gyermek mögött is ott kell állnia valakinek, aki azt mondja, ennek a gyermeknek joga van magyarul tanulni, és mi ezt a jogot érvényesíteni is fogjuk. Ehhez pedig erős magyar érdekképviselet kell. Olyan érdekképviselet, amely nem csak akkor erős, amikor százakról vagy ezrekről van szó, hanem akkor is, amikor ötről, kettőről vagy éppen egyről.
17: A napi rendi pontok között kulturális témák is szerepeltek. A testület jóváhagyta a Zentai Magyar Kamara Színház, valamint a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár 2027. évi munka és pénzügyi tervét. Emellett a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház idei munkatervének módosításáról is döntöttek. Mészáros Gábor, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója.
20: A 2027-es év programtervét ismertetném, amely a jelenlegi helyzetnek és a jelenlegi bizonytalan helyzetnek köszönhetően csupán két nagy produkcióra redukálódik. Sajnos ez biztonsági okokból láttam elő ezt a két nagy produkciót, ami nem zárja ki azt, hogy módosítás által kérvényezni fogunk még valamely kisebb produkciók létrehozását, de ez még a jövő meséje.
17: a testület iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatóválasztási eljárásokról, 7 oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjéről, valamint a Szabadkai 7 nap lapkiadó Kft. 2026-os évi pénzügyi tervének módosításáról is döntött.
10: 2 dinárral drágult a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, még a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. A pontos idő 16 óra 13 perc.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk. Holnap és vasárnap változó felhőzet mellett többnyire napos, illetve csapadékmentes idő várható. A hétvégén a csúcsértékek 28-29 fok körül alakulnak.
21: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
22: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
23: Önnek is van takargatni valója?
24: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
23: Bármilyen van, befedjük.
24: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
23: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
25: Bővebb információ
24: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
23: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
24: 063 18 88 971.
26: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
23: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
27: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

The Weeknd a hétvég, ami a nyakunkon, Hype-men és Dopamin dalával indult a mai csillagulás. Hétvége köszöntő hangulatban, hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Mi pedig kérjétek, kívánjatok, 19 óráig írhatjátok meg, mit is hallgatnátok, mégpedig a 90-es évektől a napjainkig, a jól ismert elérhetőségünk egyikén. Nos hát is ezen a péntek délutánon Tame Impalával megyünk mindjárt tovább a Dracula című dallal, amely, ahogy már említettem korábban, nem a vérszívóról szól, hanem arról énekel benne az úriember, hogy fut a nap elől, nagyon a fény elől fut, bizony, mint a Dracula, jobban szereti inkább a sötétséget. Úgyhogy jön majd az ausztrál Kai Walker nevezett úriember, akinek a művész neve Tame Impala, a mai kedvencek közül, aztán pedig itt lesz még Teddy Swims és a Break Up in Reverse, egyik legutóbbi dala, pedig egy jó kis remix változatban. Én pedig kívánok kellemes időtölt és jó hétvégére hangolódást ezen a péntek délutánon, akár dolgoztak, akár pihentek, akár utaztak, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban, veletek is értetek. Na műsor házigazdája, a mikrofon is a keverő előtt itt a csillagulásban, Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Teddy Swims és a Break Up in Reverse, még pedig egy jó kis remixben. Itt a mai csillagulás kezdetén, ahol is a folytatásban már az első mai kérések, kívánság dalok teljesülnek. Szia, Zalán vagyok, a Volt már kicsi című dalt kérném By Alex és T-Denny-től, köszi, ha mehet. Üdv! Mert bizony, mindjárt hallgatjuk.

0: kedves csillaghullás, Szakács Gergő Ősz utca című dalát szeretném. Köszönöm Anna Mari, egy igazi őszi dalocska a Follow the Flow énekesétől. Jön mindjárt majd Szakács Gergő dala. Íme egy újabb szia Csajsziknak, Alexának, Noéminek, Csillának, valamint Bettinek szeretném küldeni Dua Lipától a Dance the Night című dalát. Brigi kérte is küldi, ezt is hallgatjuk majd a blokk végén. Hello Alain, Imagine Dragons Believer című számát kérném. Köszi, jó hétvégét, Bálint. Bálint, neked is jó hétvégét. Érkezik majd az amerikai banda egyik jellegzetes dala. Itt lesz tehát mindjárt az Imagine Dragons. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról. James Arthur Rewrite the Stars című dalát szeretném. Köszönöm. Újraírjuk a csillagokat itt a csillaghullásban. Jön James Arthur és Anne Murray egyébként. Egy filmbetét dal, amelyet a filmben Zendaya, illetve Zac Efron énekelt, ugye, a legnagyobb showman. Ezúttal James Arthur Anne Murray-val adja elő ezt a dalt, aztán Szakács Gergő Imagine Dragons, Biolex és a Slap T. Dennyvel, majd pedig Dua Lipa, ez a kínálat itt a folytatásban.
1: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Csillagullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillagullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson a fiatal magyar énekes Bíró Csongor mesél a legújabb daláról. Ennek címe Hogy tudlak így?
2: Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
3: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel. Egyből mosolygok, én spórolnék a jövőre, te mennél Ibizára. Én keresem az utat, el, hogy csak éled a vágyat.
2: Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam. Ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba. Mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
3: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom. Már forró négem, érzem a véget, ahogy tudlak így szeretni téged.
2: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Itt a tökéletes alkalom a vásárlásra a Vitapórban. További 10% kedvezmény a teljes végösszegre a már akciós termékek esetében is. Mindez kizárólag szeptember 20-áig. Találkozzunk a Vitapórban!
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
6: What's up guys, this is Bruno Mars.
7: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
8: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
9: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
10: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
9: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Hugel legutóbbi nagy lemezén található a dal, nagy mai kedvenc ez is. Ez volt a Shine itt a csillagulás második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, szeptember végén című dalt szeretném a Pilvakertől. Köszönöm, ha szólhat Ivett. Ez ugyebár egy megzenésített Petőfi vers, mégpedig a Halott pénz, Flor Tomi, illetve Dígó is benne van ebben az átdolgozásban, úgyhogy jön majd a szeptember végén mindjárt. Hello, Alan, a Turn the Lights Up számot kérném, és kellemes hétvégét kívánok vele mindenkinek. Dennis, neked is jó hétvégét, egy jó kis mai kedvenc, Kato és John-tól jön majd a Turn the Lights Off. Szevasz, Usher, Yeah zenéjét kérném. Kösz szépen, Andre. Egy klasszikus 2000-es évek első feléből Usher, Lil Jon és Ludacris-től, de mindjárt elsőként a Yeah című dal. Hali a péntek délutáni melóhoz pörögön a Play Hard, Work Hard, kösz szépen Viktor Topajáról. Pörögni fog, kemény munka és kemény játszás. David Guetta, Neo, Akon és a Play Hard, jó kis buli himnusz a 2000-es évekből. Illetve Ciao Galla, Freed from Desire számát ad le Allen, köszi kicsi maketesről, ez pedig 90-es évek, de ugyanúgy egy ikonikus dal. Kicsit pörgősebb változatban jön mindjárt Galla, na aztán a szeptember végén majd a Play Hard, Work Hard, előtte itt lesz a Turn the Lights Off, kezdésnek pedig Ashley is a Yeah!

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV. Turn this all the way up. Playing the biggest hits.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Hiába
1: ordítom, hogy a folytatásban a Well Hello oszlopos tagját, Diazt hallhatjuk, aki mentálból 12 év után ismét egyesítette a Diaz Menta Projectet, és kiadták a Méreg című dalt, erről mesél.
2: Több éve beszéltük a mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire. Nekünk ez egy nagyon fontos dal, egy nagyon őszinte és önazonos dal, és így az elmúlt néhány évben történt néhány olyan dolog, ami nem volt túl jó, és itt visszaköszönnek a sorokban olyan gondolatok, de olyan is volt, amikor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb úton jártam, vagy jártunk, és vannak azért olyan időszakok az ember életében, amikor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később, és tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ez is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől.

0: alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Programajánló.
8: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
9: hellovajdaság.com.
10: Média támogató a Pannoner TV.
11: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
12: Már megyünk is tovább, újabb kedvencek, jönnek újabb kívánságdalok, teljesülnek, illetve 19 óráig még érkezhetnek is. Sziasztok páromnak, házassági évfordulónkra, Attinak küldöm a Die With A Smile című dalt. Köszönöm, Erika. Gratulálok, srácok, sok boldogságot a továbbiakban is. Jön Lady Gaga és Bruno Mars, mindjárt elsőként nektek. Szia, One Republic, I Ain't Worried című dalát szeretném a tanulás mellé. Köszönöm, nagyon jó a műsor, Timi. Köszönöm szépen, Timi, jó tanulást, mellé pedig jönnek a jó kis zenék. One Republic és az I Ain't Worried, ami egyébként egy filmbetét dal is a Top Gun Maverick című filmből, hallgatjuk majd az óra végén. És még egy üzenet, szép napot szeretném meghallgatni Geszti Péter és Péterfi Bori Csak te meg én című dalát, és további jó műsort, valamint kellemes hétvégét kívánok, ezt pedig Gyöngyitől kaptam. Jó hétvégét, Gyöngyi! Jön Geszti Péter, Péterfi Borival, előtte Lady Gaga, Bruno Mars-szal, aztán pedig Ryan Tedderék, avagy a One Republic.
13: Hi, this is Kelly Clarkson.
14: Hi, this is Madonna.
15: Hey, I'm Mariah Carey.
16: Hi, I'm Robbie Williams.
17: Hey, it's Katy Perry.
18: What's up? This is Pink.
19: Hey, this is Lady Gaga.
11: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Ötös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: autón.
1: Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Kaigo és a Take Me Back. Itt vagyunk már a csillakulás mai harmadik órájában, és újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, Nagy Bogi és Des! Jól leszek újra című dalát szeretném a kívánság műsorban. MSZ-e kérésére játszom mindjárt. Hello csillakulás, az Emlékszem Sopronban számot kérném. Ezt már Oliver kérésére. Pörgetem, ez a Well Hello is a Halott Pénz. Egyetlen közös dala. Íme egy újabb Szia Adele Rolling in the Deep számát kérném, mindenkinek küldöm, aki szereti. Köszi, Nelly. Egy korai Adele sláger, ez jön mindjárt majd elsőként. Hello, Cascadától az Every Time We Touch. Ez pörögjön, jó hétvégét mindenkinek. Ervin kívánság dala. Jó hétvégét neked is, jön majd a blokk végén az Every Time We Touch. Illetve, sziasztok, Rolikámnak kérném Michael Jackson egyik jó zenéjét. Üdve, Livi! Meg lesz jön Jacko 1991-ből, egy rockosabb dal a pop királyától, amelyben egyébként a gitárjátékot a Guns N' Roses legendája Slash biztosítja. A dal címe Give In To Me, ezt hallgatjuk mindjárt tehát Michael Jacksontól, előtt a Nagy Bogi Dessel, itt lesz Adele, aztán Well Hello Halott Pénzzel, majd pedig Cascada.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Rossi Megy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Robin Schulz, legújabb dalán volt a Better Times itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban Lányi Lalát hallhatjuk, aki a Cosmix eredendő történetét mesél el nekünk a folytatásban.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Hello Pannon Rádió hallgatók! Lányi Lala vagyok a Cosmixból, üdvözöllek benneteket, és lehet hallgassatok minél több Cosmixot is.
0: Lala és Hozsó a mai napig nagyon aktívak, és ez a szám bizony megérdemel egy történelmi órát röviden. Így kérlek, körvonalakban meséld el nekünk, honnan indult minden, és melyek voltak a legnagyobb mérföldkövek emezenei utazásotok során?
2: Néha nekem is nehéz átgondolni, hogy vajon hogy is indult a történetünk. Hát talán a legfontosabb az, hogy mi nem is pont ilyen zenével indultunk. Elektronikus zenét játszottunk régen külön-külön a Hozsó és én, és ennek a jellege azért inkább ez a szomorúbb, lassabb, depesmódos hangulatú techno-pop, szinti-pop keveredésű zene volt, és egyszer csak egy rendezvényen, ahol akkori kezdő amatőr zenekarainkkal mindketten felléptünk, ott találkoztunk a Hozsóval, elindult egy barátság, egy szakmai kapcsolat, és annak a vége az lett, hogy végül ilyen-olyan változásokon keresztül, amelynek része volt korábban még a hetigenges vitamin is. Mi ketten maradtunk a Hozsóval, és elkezdtünk mindenféle zenét játszani. Ez értendő úgy, hogy ebben volt gyakorlatilag a sima diszkon keresztül, a funkitól egészen valóban a technóig minden. És egyszer csak egy olyan rendezvényen, ahol 94-ben, ahol a DJ Schulz még itt Budapesten egy nagyon híres klubban, a Fortunában akkor, ami létezett, játszott az Ultrasonic nevezetű zenekarnak a Check Your Head című dalát, akkor nagyjából úgy felkaptuk a fejünket rá, és ezt követtem úgy emlékeim szerint az Kutának a Hyper című szerzeménye, és annyira jól szólt abban a klubban, a zene abban az időben, hogy éreztük az egészet minden sejtünkben, atomizálódott ez az újfajta zene, ami akkor tényleg nagyon új volt, hogy hazajöttünk, és azt mondtuk, hogy úristen, ez nagyon jó, ez a feeling, az egész érzés, hát ilyet mi is tudunk. És végül is ez történt, hogy leültünk, és két hét alatt csináltunk, mert 3-4 olyan dalt, ami ebben a műfajban mozgott, ezen belül is ilyen széles szórásban, és végül ezekkel a dalokkal elmentünk a kiadóhoz, a DMG-hez, most átugorva sok mindent, és gyakorlatilag első dal közepén állította az ottani E&L menedzser a Magnót, mert akkor még kazettán vittük a demókat, és mondta, hogy akkor kössünk szerződést. Hát így indult a mi történetünk, és hát mérföldkő volt végül is minden év, hiszen ezek a lemezek, amelyek sorban jelentek meg, ezek sorra aranylemezzé váltak, és hát akkor elég sokat kellett ahhoz úgymond eladnia, hogy aranylemezzé válhassanak, még CD és kazetta formában, és végül egy a nagyobb rendezvényekre jutottunk el, minden valóban még a Cosmix 100-ban idején már nem is először a felvonulási téren, Budapesten, nagy kapcsolatkoncerteken, ahol több mint 100 000 ember előtt léthettünk fel, és büszkén mondhatom, hogy végül is ez nem egy imitálása lett ugye ennek a műfajnak, akár a Scooternek, vagy egyéb hasonló zenekarok zenéinek, hanem a Cosmix azért relatív hamar megtalálta, én úgy gondolom, a saját ízét, az egész hangulatát ebben a műfajban, és így születhettek meg valóban akár azok a dalok is, mint például a Cosmix a házban, vagy a Kisvilág, vagy az Angyal. Tehát nem tipikusan ezt a vonalat követjük egyébként azóta sem, de még mindig vannak olyan dalaink, amelyek ezt a régi happy hardcore vonalat követik. Hello Pannon Rádió hallgatók! Lányi Lala vagyok a Cosmixból, üdvözöllek benneteket, és lehet hallgassatok minél több Cosmixot is.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
6: Újabb kívánságdalok. És hát újabb üzenetek hozzájuk kapcsolódóan. Szép napot a Dániel Fitől, szeretném az Éjjük át című számot. Köszönöm, Hajnalka. Nem mindjárt Dániel Figergő és csapata. Az Éjjük át című dalt hallgatjuk, utána pedig Hello Allen, Avicii, Hey Brother. Ezt kérném, kösz szépen, Norbi. Klasszikus Avicii dal, előtte pedig Dániel Fiék jönnek.
7: Turn this all the way up.
8: Playing the biggest hits.
9: The biggest hits.
8: This is how we sound.
9: Cause I'm already.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, mindegy dalban. Erre azt nem lehet. Itt vagyunk a csillagulás utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokhoz, még kettő kívánságdal teljesül. Hali csillagulás Flow-tól a Mizut szeretném. Máté kérte tőlem 2012-es, hát már-már klasszikusnak számít, jön Flor és a Mizu, illetve Szia Len, nagyon jó a műsor, ha még belefér, Rihanna S&M dalát szeretném. Köszönöm, Manuella. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik a műsor. Jön Rihanna 2000-es évekből, és Flor 2012-ből, indul a Mizu.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

Csillagullás a Panna Rádióban. Jön mindjárt a Csillagullás Mix. Hétvége köszöntő hangulatban, bulira hangulódásképpen egészen pontosan a mai kedvencekkel teletűzdelve. Ám előtte még itt lesz egy rövid mashup, Calvin Harris munkásságát, mint egy 3 percbe tömörítő kis mashup, és utána a mai kedvencek töményen. Szóval ez a jó kis Csillagullás Mix így összeállva tart egészen 20 óráig, és a Csillagullás pedig hétkezdő hangulatban legközelebb hétfőn, akkor is számítok a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és nagyon kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Két dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. Átadták Topolyán az idei ProUrbe díjakat. A község legrangosabb elismeréseit a községi képviselőtestület ünnepi ülésén vehették át a díjazottak a topolyai napok keretében. ProUrbe díjban részesült a topolyai származású labdarúgó Dusan Tadić, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Csalóka zenekar, valamint a bácskosútfalvi otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézet, amely idén 80 éves. Az ünnepi ülésen 3 községi plakettet és 4 polgármesteri köszönőlevelet is átadtak. Elmarad a korábban meghirdetett idei vajdasági magyar táncház találkozó és sokadalom, tájékoztatnak a szervezők. A közösségi médiában közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaznak, a rendezvény biztonságos és a megszokott szakmai színvonalon történő megvalósításához szükséges feltételek nem álltak teljes körűen rendelkezésükre, ezért felelős döntésként az idei rendezvény elhalasztása mellett döntöttek. Hozzáteszik, már most dolgoznak azon, hogy 2027-ben újra együtt ünnepelhessük a magyar népművészet élő hagyományát. Második alkalommal rendezték meg idén a rádiódiszkót Palicson a Vigadó teraszán. A Szabadkai Magyar Rádió hallgatói ezúttal is régi és újabb slágerekre szórakozhattak, a zenékről pedig Kis János Manó gondoskodott. A rendezvényt a nagy érdeklődés miatt közkívánatra szervezték meg ismét, miután az augusztusi első alkalom is teltházas volt. A programra Magyarországról is érkeztek vendégek. A szervezők szerint, amennyiben továbbra is lesz rá igény, évente több alkalommal is sort kerítenek a terepi műsorra.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgya, the show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Szabi, és itt rádió?